0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Öregszünk, haver. Egy kis pejhes kuki randizni akar az egyetlen kicsi lányommal. Ki vagy te?
2: Csókolom, én Reggie vagyok.
1: Mit akarsz itt?
2: Meg önért jöttem.
1: Hány éves vagy?
2: 15 vagyok, uram.
1: 30-nak nézel ki, cula? Igazold magad.
2: Nincs nálam igazolvány.
1: Szóval nincs nálad. Falhoz megmotozlak. Játszod a kandúrt, macska Jancsi.
3: Ki ez az ajtóban?
1: Reggie! Randizni akar meg önnel.
4: A neved?
2: Reggie.
4: Mondta a csávó, hogy Reggie vagy, meg önnel akarsz randizni?
2: Igen,
4: hány
2: uram.
4: Éves vagy?
2: 15.
4: 30-nak nézlek, cula.
1: Ére figyelj, 10 óra 1 perckor legyen itthon a lányom. Ha nem lesz itthon addigra, kocsiba pattanok. Fogtad, kuki?
5: Reggie, ne arra, hogy már itt is vagyunk. Remélem, nem érted rád meg ön apukája.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Ismét megtelt élettel Debrecen belvárosa, nehezebb a koncentrálás a járművezetőknek. Újra érkezik a mobil hulladékudvar Hajdúböszörménybe. Kis Dániel vagyok. Élő zene és tánc bemutatók pezsdítették fel ismét Debrecen belvárosát az elmúlt napokban. A belvárosi programokon helyi művészeti csoportok és zenekarok léptek színpadra, a járókelők pedig több helyszínen is kulturális produkciókkal találkozhattak. A Belváros Szeretem című ingyenes programsorozat szervezőinek célja ezúttal is az volt, hogy szabadtéri élményekkel töltsék meg a város szívét, és közelebb hozzák a kulturális programokat a városlakókhoz és a turistákhoz egyaránt. A legközelebbi programokról közösségi oldalukon számolnak majd be. Adta hírül a dehir.hu. Nehezebb koncentrálniuk a nyári melegben a járművezetőknek. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert, rendőralezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldást jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
1: Ismét mobil hulladékudvar várja a lakosságot Hajdúböszörményben. A szolgáltatás a Vásártéren július 17-én és 18-án lehetőséget biztosít arra, hogy a háztartásokban felhalmozódott szelektíven gyűjthető, illetve egyes speciális hulladékokat szabályosan adhassák le a kijelölt helyszínen. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy az átvételi pontba vigyék el a feleslegessé vált hulladékot, ezzel is hozzájárulva a rendezettebb és tisztább városi környezethez, írja a haon.hu. Újra meghirdették a legszebb konyhakertek programot Debrecenben, írta meg a dehir.hu. A kezdeményezés célja, hogy elismerje azokat, akik saját kertjükben gondosan nevelnek zöldségeket, gyümölcsöket és fűszernövényeket. A versenyre több kategóriában lehet jelentkezni július 15-ig, a zsűri pedig nem csak a kertek rendezettségét, hanem a termesztett növények változatosságát és a környezettudatos szemléletet is értékeli. A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokan csatlakoznak a programhoz, amely a kertészkedés népszerűsítése mellett a közösségépítést is szolgálja, fogalmaztak. A pollenek közül a gombák koncentrációja extrém, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Hajdúbiharban.

Szeretem a reggelt, én meg szeretek erre a dalra érkezni a reggelbe. Na hello, reggel fanatikusok, indulunk is! Mégpedig a Disturbed Sound of Silence feldolgozásával, és annak is egy gyorsabb Cyril remixével. Az első fél óra zenei kínálatában velünk lesz majd a CNC Music Factory nagy slágere.

0: 6 óra van, a 104,6 MHz-en is elindul a reggel. Jó reggelt a 104.6-on a Best FM-mel.
1: Debrecen továbbra is a vidéki lakáspiac egyik motorja. Fesztiválok, a belépőkre figyelmeztet a fogyasztóvédelem. Lövészeket képeznek ki Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A felmérés szerint ugyan országosan mérséklődött a fejlesztői aktivitás, a Cívisvárosban jelenleg 57 lakó ingatlan fejlesztési projekt zajlik. Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára már eléri az 1,3 millió forintot, amivel Debrecen továbbra is a legjelentősebb vidéki ingatlan piaci központok közé tartozik. A szakértők szerint a város gazdasági fejlődése és a folyamatos beruházások továbbra is élénken tartják a keresletet, számolt be róla a dehir.hu. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Itt nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetőleg azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta.
1: Nappali és éjszakai kiképzésen vettek részt a Hajdúhatházi gyakorlótéren a 39. gránátos zászlóalj újonnan érkezett lövészkatonái. A foglalkozások célja az volt, hogy az alapkiképzés során megszerzett ismereteket továbbmélyítsék és fejleszték a szolgálathoz szükséges készségeket. A katonák a gyakorlatok során olyan feladatokat hajtottak végre, amelyek erősítik a gyors döntéshozatalt, az együttműködést és a harcászati felkészültséget. A Magyar Honvédség hangsúlyozta, a lövészkatonák felkészítése az alapkiképzés után is folyamatos, hiszen a magas szintű szakmai tudás, a fizikai állóképesség és az összetartás hosszú távú rendszeres gyakorlást igényel. Adta hírül a Honvédség közösségi oldalán.
0: A hétfő reggelhez hasonlóan most is olyan 17-18 fokkal kezdünk, de melegszik az időjárás. Hogy mennyire, arról még Dániel elmondja, mit olvasott.
1: Marad a változékony, ugyanakkor melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. A napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.
0: 27?
1: Közül a gombás ide jelentős.
0: Bocsi, Dani, ne haragudj, nem akartam beleszövegelni, de annyira mennék már. Na, szóval 27 és 33 fok között, közepeljük meg ma, olyan 30 lesz nagyjából a csúcs Debrecenben, ahol elindul a reggel a 104,6 MHz-en. A The Sound of Silence-el 4 perccel múlt el 6 óra, Fazekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok!

0: A nyár ide jár, és marad is, sőt, igazából most érkezett újból vissza, negyed hét van. Jó reggelt kíván Debrecen kedvenc rádiója.
1: Jó reggelt!
0: Ó, pedig olyan jó éjszaka pihenni, lehűl a levegő annyira, hogy nyitott ablaknál is lehessen aludni. És nem pedig a meleg pumpál befelé, ahogy azt tette néhány héttel ezelőtt. Nos, ez a nagy forróság azért nem tér vissza, bár tény és valahogy melegebb lesz, sokkal melegebb, mint az elmúlt hétvégén például. Már a 30 fokot, holnapra 32-t, holnap utánra meg 33-at mondanak, úgyhogy nagyjából addig emelkedik a hőmérséklet, tehát a 42-t most nélkülöznünk kell, ami, hát valljuk meg őszintén, nem olyan nagy baj. Süt a nap, és friss a reggelünk, 17-18 fokkal köszöntjük a Stellákat és az Örsöket, akik ma július 14-én kedden a névnapjukat ünneplik. Hamarosan velük folytatjuk meg a híres születésnaposokkal itt a 104.6-on, ahol várjuk a közlekedési információkat, hiszen ma reggelre is lesz egy pizzánk a reggel informátorának. Sorsolunk születésnapi tortát, délelőtt lesz névnapi és évfordulós köszöntésünk ajándékokkal, és igen, játszani is fogunk majd, tudják, hogy melyik fesztiválra. 500-540, tehát ez a számot jegyezzék meg nagyon, főképpen a játszani akarnak és nyerni velünk, és a 3933 104-6-osat pedig, mint az SMS Viber számunk várja az üzeneteket, információkat, egyebeket. Én meg játszom rendületlenül a zenei kedvenceket, nem csak a hazaiakat, nem csak az újabbakat, hanem a külföldiebbek és a régebbieket is. Például itt van a 90-es évek elejének egyik nagy slágere. A csapat 1989-ben alakult, a legnagyobb slágerük pedig 90-es, ez a Gonna Make You Sweat, a CNC Music Factory-től.

0: Jó reggelt!
1: Ez a Best Reggel!

0: Puerto Rico.
1: Pedro Capo és Faruko, Best FM-en két friss közlekedési információ önöktől, önöknek. Lacitól érkezett, a Kossuth utcán hozzákezdtek azokhoz a munkálatokhoz, akik jó nagy, hosszú ideig korlátozással járnak majd. A buszsávba terelik a járműveket, egy sáv járható, és hát torlódás, vagy a forgalom lelassulása várható. A Borzán Gáspár utcában is, pontosabban a Borzán Gáspár felől az Alma utca felé, a lámpánál a Molostorpályi útra kanyarodó sávban egy lerobbant kocsi nehezíti a közlekedést. Levente, köszönjük neked is a bejelentkezést. Július 14-e van, 116 éve született William Hanna, amerikai rajzfilmes, igen, akiről sosem tudtuk, és a társáról, Joseph Barbaráról sem, hogy ők most Barbarák vagy Józsefek, Hannák vagy Vilmosok, és hát nyilván két férfiről van szó, Vilmosról és Józsefről, kettőjük közül Vilmos lett ma 116 éves, illetve lenne 116 éves, de érthető módon már rég nincs velünk. A Frédi és Béni megalkotója az egyik. 108 éve született Ingmar Bergman, svéd filmrendező. A legnépszerűbb művei az egyik, a Jelenetek egy házasságból, Liv Ullmannal. Egyébként 2007. júliusában halt meg. 1926-ban született Sárosdi Rezső, a Csokonai Színház örökös tagja. Aztán ma lett 81 esztendős egy igazi deltás hölgy, Kudlik Júlia, aki 1965 és 1996 között vezette a Magyar Televízió tudományos magazin műsorát, a Deltát. Na hát, jön majd később a Delta. És most jön egy másik deltás, de már nem hölgy, hanem úr. Úgy hívják, hogy Conor McGregor. 38 esztendős lett az ír származású MMA harcos. Kiről lesz még szó később? Karel Gottról, aki ma 87 esztendős lenne. Lady Dannyről, aki a Mr. President énekesnője volt, 53. Felköszöntjük majd Dan Reynoldsot és a születésnapján az Imagine Dragons énekese alapító tagja. Ma lett 39 esztendős. És a névnaposok előtt érkezik kettő darab magyar televíziós sorozat sztár. Az egyiket, aki 40 éves lett, hát ő a frissebb a sorozatok közül, ebben a sorozatban látjuk, láthattuk. 2, 1, 2, 3, 4. Negyven éves lett ma Lovas Rozi, a mi kis falunk Szabó Erikája, és a Gólkirályság Szabó Tónia. A sorozat valamennyi rajongója nevében tudom, sokan vannak. Boldog születésnapot kívánunk Lovas Rozinak! Kettő darab televíziós sorozatot ígértem, a másik az egy korábban indult sorozat, de szintén az egyik fő karakter ünnepli ma a születésnapját.
2: Na majd én most megmutatom a világnak. Szinti boly, alias Zagyba Tibor vagyok, Tiszakarabról. Kocsmában tévé felhangosít, háttérzaj, lezár.
1: Megvan, ugye, hogy melyik sorozat ez a másik? Persze, akkor énekeljük együtt Szinti Bolyjal! Vedd fel a ritmus, Debrecen! A refrént, figyelj!

0: A koreográfia is megvan hozzá?
1: Igen, akkor nem fárasztom önöket. Tovább csak elmondom, Balog Edina, a Barátok köztárja, ex szépségkirálynő, ma ünnepli a 42. születésnapját.
2: Köszöntjük Őrs nevű hallgatóinkat! Az Őrs török-magyar eredetű férfi név jelentése ember, férfi, hős. A név legismertebb viselői őrsvezér, Bárci Őrs, Mókus Őrs és természetesen ön kedves Őrs, aki a rádiót hallgatja.
1: Ha-ha-ha, Mókus Őrs, milyen kis vicces a mi kollégánk. Nem csak az őrsök, a stellák, pontosabban a stellák is ünnepelnek ma.
3: Boldog névnapot, boldog névnapot.
2: Köszöntjük Stella nevű hallgatóinkat. A Stella egy egyiptomi sör neve is. A Stella latin eredetű női név, jelentése csillag. Alakváltozatai Estella, Estilla, Estellia. Egyik legismertebb tulajdonosa a névnek Stella Stevens színésznő, a másik pedig ön kedves Stella, aki a rádiót hallgatja.
1: És aki mindjárt megkapja a kedvenc rádiójától ezt a dalt névnap köszöntő gyalán, talán még emlékeznek rá, az előző rádiónkban jó sokat forgotta Bella, Stella, kedves csillagok, mert hogy ezt jelenti a nevük. Boldog névnapot kíván a kedvenc rádiójuk, a Highlanddel, fél hétkor, és a Bella Stella.

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a Tapi debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kus, tele van eredeti ötletekkel, szinte sziporkázik, kifejezetten élvezi, hogy lesik a szavait. Vika, dolgai remekül mennek, de érzi, hogy egyedül nem teljesen boldog, becsülje meg a társát, ha nincs, akkor keresse. Ikrek, ne keveredjen éles helyzetekbe, konfliktusokba, próbáljon uralkodni magán, nehogy baleset érje, partnerével kapcsolatban nincs ok a féltékenységre. Rák, családi problémák az otthon, a lakás ügyei foglalkoztatják, sokat fáradt, dolgozik, de legalább azzal vigasztalja magát, hogy az eredmény nem maradhat el. Oroszlán, érzelmeiben egy kicsit számító lehet, az eredményei azonban önmagukért beszélnek. Szűz, a legnehezebb helyzetekben is támad valamilyen mentő ötlete, régóta tervezett útja veszélyben forog, de talán most is sikerül befejezni mindazt, amit el kell végeznie. Mérleg, egy meggondolatlan lépéssel sokat veszíthet, fordítson több figyelmet a családi életre, mert annak biztonsága veszélyben foroghat. Skorpió, a nyár élvezetes időszaka még csak most kezdődik, egy már meglévő kapcsolatban robbanásszerű változás történhet. Nyilas, az embernek a munkatársait nem kell feltétlenül szeretni, és azokkal is lehet együtt dolgozni, akik nem túlzottan szimpatikusak, lelki életét egyébként sem a munkahelyén kell élni, hanem másutt. Bak, a nyári időszakban kicsit lankad a munkakedve, de nem tartja unalmasnak azt, amit csinál, mosolyogva, jókedvűen minden könnyebb és egyszerűbb. Vízöntő, legyen a szokottnál is nagyvonalúbb, egész évben keményen dolgozott, és most nem kell annyira takarékoskodnia, mint ahogy teszi. Balak, szereti, ha élete tele van változatosságokkal, eseményekkel, többen akarnak önnel találkozni, és kápráztató ajánlatokkal keresik meg.
1: Utána jártunk a debreceniek zenei ízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc.

0: svéd Cardigans dalát hallották La Full címmel, a Romeo és Julia DiCaprios, két Winsletes, Baz Luhrmann verziójából. És hát akinek szüksége van rá, mármint egy kardigánra, nem hiszem, azért 17-18 fok van Debrecen, annyira nincs hideg, sőt már 20 is lehet, hogy a nap így kisütött, napközben pedig 30 fokra számíthatunk. De hogy mire számíthatunk az utakon? Nézzünk friss közlekedési információkat. Laci volt, aki először jelezte, aztán utána is néztem, hogy milyen munkálatokban kezdtek a Kossuth utcában. Szennyvíz gerinc vezeték cseréjéhez láttak hozzá a szakemberek. Ez azt jelenti, hogy a Kossuth utcának a Sas utca és Újházi Ede utca közötti szakaszát sávlezárásokkal és terelésekkel oldják meg, mármint a munkálatokat. Mégpedig meg kell bontani a belső forgalmi sáv, a két belső forgalmi sáv burkolatát, ezért az autóbusz forgalmi sávra terelik át az autósokat. A páros oldalban pedig az ellenirányú autóbusz forgalmi sávon az autóbusz közlekedés zavartalan lesz. Jó, úgyhogy a Kossuth utcában nem megszokásból vezessenek, hanem nagyon türelmesen és nagyon figyelmesen a sáv elhúzások, terelések miatt. És szintén még a városban zajló munkálatokról a közlekedési blokkban, annak befejező szakaszához érkezik az a nagyon-nagyon hosszú melódia, ami a Vámospércsi út, Hétvezér utca, Budai Nagyantal utca csomópontját illeti. Megkezdődött ugyanis a Vámospércsi út kapacitás bővítő fejlesztésének első ütemének záró fázisa, így az elkövetkező másfél hónapban sávlezárásokra és forgalomkorlátozásokra kell számítani, amelyeket a legkisebb forgalmi zavar érdekében a kivitelező a nyári tanítási szünet idejére ütemezett. A kivitelező pedig a Közlekedési és Beruházási Minisztérium, mert hogy az ő projektjük keretében valósul meg ez az egész nagy beruházás. Lesz itt több ütem, meg több lezárás, én most hadd ne mondjam el ezeket, mert jó hosszú, helyette inkább zenéljünk, ha ott járnak, úgyis tudják majd, hogy mire kell figyelniük, és miért kell nagyon óvatosan közlekedniük. Jó utat, és balesetmentes közlekedést mindenkinek!
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: És akkor még egy kis ráadás. A Füredi úton, hogyha a Csigekert kereszteződés felől tetszenek érkezni a belváros irányában, ismét lezárt egy-egy sávot mindkét oldalon, kifelé és befelé is torlódás van. Köszi, Laci! És szubjektív top 3 attól az együttestől, akik a 80-as években voltak a legsikeresebbek, egy angol új hullámos együttesről van szó, az Ultravoxról, és a top 3 tőlük nálam.

aki szelet vet, vihart arat, angol változata. A nagyszerű Midge úrral. Ó, milyen jó kis sound volt ez, hallgassuk egy picit el.

Az előző közlekedési információval kapcsolatos kérdésre válaszolva, a Kossuth utcában a szennyvíz-gerinc vezeték cseréje augusztus 14-ig tart majd, tehát a világkarneváli hétre biztos, hogy véget ér. Na, ki lett ma születésnapos? Nyilván az Ultravox együttesből Chris Cross, a csapat gitárosa 74 éve született. És akkor nálam a number one, a Dancing with

Marina and the Diamonds, a Best FM-en a Prima Donnával 7 óra van. Jó reggel, Debrecen! Mindjárt folytatjuk a Linkin Parkkal. Eme rock klasszikus mellett érkezik majd a TNT újdonsága, a Kedre.

És születésének az évfordulóján megemlékezünk majd a csehszlovák Korda Gyuri bácsiról. De azért teszünk bele egy csavart is.

0: Kattantak, szóval Karel Gott érkezik hamarosan versus Irigy Hónaim Irigy, és készülök még egy meglepetéssel, olyankor, amikor nem is számolnának rá, de a hírek után megtudhatják, hogy mi az.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz, azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.

0: Ha a Monostor pályúton a 9-11-be mész, Subidubidu!
1: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
2: Civisbeton.hu.
1: A megbízható alap.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
4: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
5: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
4: Miért éppen nálatok?
5: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
4: Hol jelentkezzek?
5: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
6: Kevesebben adnak bért a nyári időszakban, vakációs nap a Szigetkékben. Újabb beruházás érkezhet egy hajdúbihari ipari parkba. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
6: Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta a rádiumnak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt Víradás Szervezésért és Egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
8: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
6: Hajdúbiharban a debreceni regionális vérellátóba várják a donorokat. Színes családi programokkal várta a látogatókat a Szigetkék tematikus park Debrecenben a vakációs nap alkalmából. A gyerekek játékos foglalkozásokon, ügyességi feladatokon, kézműves és mozgásos programokon vehettek részt. Emellett zenés és interaktív előadások is szórakoztatták a családokat. A szervezők célja az volt, hogy a nyári szünetben is tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a városban élőknek, miközben közösségi élményekkel és közös játékokkal erősítik a családok együtt töltött idejét. A programokra sok érdeklődő látogatott el. A Szigetkék ismét megtelt élettel és gyerekzsivajjal. A rendezvény ingyenesen volt látogatható, és minden korosztály számára kínált szórakozási lehetőséget, írta meg a dehir.hu. Új befektető érkezésére készül egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabroncs feldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagyma termesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához, ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósította haon.hu.
9: Jöhet a sivatagi meleg, de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkert támogatja.
6: A szél többnyire élénk mérséket lesz Hajdúbiharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
10: Köszönjük, Dani! 7 percen múlt el 7 óra, 20 fok van Debrecen belvárosában, és jöhet a meglepetés, amire talán ilyenkorán még nem is számoltak, de szerintem sokan várják.
7: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után...
11: Keressük az Óra Fesztivál előadóját!
10: Keressük bizony, jó korán, de azért gondolom már rá vannak kattanva a játékra. Annyira, hogy azonnal telefonálnak, amikor majd meghallják azt a magyar énekesnőt, aki az ország egyik legkedveltebb énekesnője. Tulajdonképpen egy szülészeti, nőgyógyászati nővérke.
2: Ha elcsíped az óra kampusz fellépőjét, hívd bennünket azonnal az 500-540-es számunkon.
12: És érkezz a Best FM vendégeként a kampuszra. A fesztivál hangja a Best FM. Best FM.

0: Fülbe mászó, azonnal bere szeretős, de hát ilyennek szeretjük a TNT-t.
1: Jó reggel!
2: Jó reggelt!
1: Ez a Best Reggel.
0: A Special Edition reggeli verziójában ugye itt ébredsz velem a 104,6 MHz-en a visszatérő TNT-vel. Hát egyszer már visszatértek tavaly, most itt van egy újabb kislemez, lehet, hogy így fogják ütemezni a dolgokat, évente egy újdonság. Hát nem fogunk rájuk unni, ez biztos, mint hogy a játékot sem unják meg, a campus játékot ebben az órában érkezhet egy újabb lehetőség, amikor napi jegyet nyerhet kedvenc rádiójával. Kati, nem, Andi közlekedési információját olvasom, azt írja, Katalin utca végét az utóbbi években sokadjára zárják le, így ma reggel is, úgy, hogy nincsen tájékoztatás, emiatt a munkából is elkéstem, mert óriási kerülővel tudtam kijutni a Sámsoni útra. Az egyirányosítások miatt a környező kis utcák egyirányosítását illetően. Gondoltam, jelzem, ha esetleg valaki arra felé szeretne kijutni a Sámsonira, Katalin utca, ne tegye! Andikám, köszönjük, hogy jelezted. És a Kossuth utcán hozzákezdtek a munkálatokhoz, sávokat zártak le, ugyanez igaz a Füredin is, és ha önnek is lenne egy közlekedési információja, én itt vagyok, július 14-én kedden hallgatom az 500-540-esen, vagy éppen a 30-933-1046-oson olvasom. Megvan ugye, hogy kit hívunk úgy? A Kelet Szinátrája. És mondjuk a csehek Korda Gyuri bácsia. Őte!

1939. július 14-én született Csehországban Karel Gott, Prága aranyhangja, Kelet Sinatrája, aki egyébként megihlett, tehát Korda Gyuri bácsit is, mert elénekelte a Lady Karnevált, meg az Irigy Hónai Mirigyet, úgyhogy hát ez kérem, egy jó kis verzió lesz a Lady Karnevalban le. 10 perccel fél 8 előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a Tapi debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk, műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
3: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.

0: egyszer csak összejön nekem is a kampuszjáték, és hogy megnyerjem Debrecen kedvenc rádiójától a napi jegyemet. Gondoltál már erre?
1: Hogy adásba kerülök?
0: Igen, hogy megnyered a jegyedet.
1: Á, szuper! Nagyon jó.
0: Mondtam?
1: Nem.
0: Hogy megnyerted a jegyedet? Csak azt kérdeztem, hogy gondoltál-e már arra?
1: Nagyon gondoltam rá, nagyon bíztam benne, igen.
0: Hát most akkor nagyon-nagyon gondoltál, mert összejött pénteken, ki lesz az egyik sztár fellépője a kampusznak?
1: Zsuzsa Magdi.
0: És ki fogja az első sor csápolva végignézni a koncertet?
1: Hát én.
0: Hát nem tudom, ki vagy.
1: Szia, Ildi vagyok.
0: Ildi? Én meg Laci. Szuper. Hát gratulálok, te nyerted a mai napi jegyet.
1: Nagyon boldog vagyok.
0: Jó bulizás neked.
1: Köszönöm szépen is.
2: Gratulálunk! Gratulálunk! Te is együtt bulizhatsz a Best FM-vel a Campus Fesztiválon.
0: Ilyen egyszerű, szülészeti, nőgyógyászati nővérke. Még jó, hogy pályát módosított Rúzsa Magdolna, aki pénteken érkezik a Campus Fesztiválra. És hát Ildikó, a ma reggel szerencsése meg is nyerte erre a napra a napi belépőjét. Na, így megy ez nálunk legközelebb délután.
2: Ez reklám volt. A Best FM-en.

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Mi férfiak olyanok vagyunk, de egészen olyanok, hogy a lelkünk éhes, a szívünk kívánja a szerelmet, elménk a megértést, az érintkezési pontokat. A férfiak nem annyira a boldogságot kívánják, mint azt, hogy elhitessék magukról, hogy boldogok.
2: Ha me-

Kató, ha megkérdeznék, csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem, csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

World Hold On, a Best FM, a Bon Sinclair dala. Ez a kedd reggel. Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Marika írta, hogy a diószegi úton, bánk után az út szélén baktat egy ápoltnak tűnő fehér szőrű kutyuska. Ilyen kuvasszerű a lelkem. Hát, ha gazdinak hiányozna, akkor ott, tehát a diószegi úton, bánk környékén találja majd. Mi hamarabb menjen érte valaki, ha nem a gazdi, akkor egy állatvédő, nehogy baj legyen belőle. Köszönjük, Marikám, az információdat. Ildikó a segítségünket kéri, a tavalyi küldetés másnapra sikerrel járt. Reméljük idén is, így a legjobbhoz fordulok. Na, mi vagyunk a Best FM, ugyanazzal a problémával. Hát, ha újra meghallják az illetékesek. Szerintem igen, mert pont ott dolgoztak ma reggel. Láttam őket azon a környéken ápolni Debrecen fáit, bokrait. Mi történik? A Csemete utca irányából a Dózsa-György utca, Ibolya utcán sarka lévő nagy fa törzséről olyannyira lelógnak a vékonyabb hajtások, hogy azok teljesen eltakarják a jelzőlámpát, és ez egy elég balesetveszélyes. Ildikó, köszönjük, hogy felhívtad erre a figyelmünket. Szerintem megoldják hamarosan a szakemberek. A Black Eyed Peas-szel folytatjuk, az együttessel, akik bár 1995 környékén megalakultak, az első nagyslágerükre 2003-ig várni kellett. Tudják, melyik volt az első nagyslágere a Black Eyed Peas-nek? Mindjárt mutatom, de közben azt, hogy milyen dalokkal köszöntjük az együttes mai születésnapos tagját, Tabut, 51 esztendős lett, a Shut Up

Dirty Dancing-es The Time. Vagy a Bossa Nova sláger. Black Eyed Peas-es verziója, más Kanada. Nekem egyébként a nagy kedvencem a dal, amit már teljesen elfelejtettünk tőlük, ez? Pedig milyen jó volt. De nem ez volt az első nagy sláger, hanem az, amit Justin Timberlake-el adtak elő 2003-ban. Az együttes aktív, bár Fergie kivált, azért Tabu, aki ma 51 esztendős. Még ott van

Where is the love a Best FM-en a Black Eyed Peas dalát hallották. És mivel, hogy mindjárt 8 óra van, nem folytathatjuk mással, mint... Nem tudom, mivel folytatjuk. Önök döntik el. Ez a reggeli villámvoks. Na, rátetszettek már érezni ennek az újdonságnak a finomságára? Szeretnék a reggelihez kérni a reggelben? Akkor egyes... A kis vérszívó. Nem az éjszakai szúnyogokra gondoltam, hanem a Draculára, Tame Impalától. Akik pedig a 80-as évek zenei világát kedvelik, azoknak ajánlom a szíves figyelmükbe az évtized egyik legszebb dalát, a Foreigner-től.

0: ez lesz a kettes, de vajon mi lesz a hármas? Az öröki fiú Cher. És visszatérő slágere a 90-es évekből, az All or Nothing.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046. Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Zeng az erdő! Július 17-én az Irigy-Hónai Mirigy érkezik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra. 35 év, generációkon átívelő poénok, legendás paródiák és egy igazi Mirigy buli. Ünnepelj velünk! Jegyek a gag.jegy.hu-n.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom, Szoboszlói út.
6: Képzeld el az esküvődet, ahol a nap lemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
7: Ismét megtelt élettel Debrecen belvárosa, nehezebb a koncentrálás a járművezetőknek. Újra érkezik a mobil hulladékudvar Hajdúböszörménybe. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
7: Élő zene és táncbemutatók pezsdítették fel ismét Debrecen belvárosát az elmúlt napokban. A belvárosi programokon helyi művészeti csoportok és zenekarok léptek színpadra, a járókelők pedig több helyszínen is kulturális produkciókkal találkozhattak. A Belváros Szeretem című ingyenes programsorozat szervezőinek célja ezúttal is az volt, hogy szabadtéri élményekkel töltsék meg a város szívét, és közelebb hozzák a kulturális programokat a városlakókhoz és a turistákhoz egyaránt. A legközelebbi programokról közösségi oldalukon számolnak majd be. Adta hírül a tehír.hu. Nehezebb koncentrálniuk a nyári melegben a járművezetőknek. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert, rendőralezredes.
8: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
7: Ismét mobil hulladékudvar várja a lakosságot Hajdúböszörményben. A szolgáltatás a Vásártéren július 17-én és 18-án lehetőséget biztosít arra, hogy a háztartásokban felhalmozódott szelektíven gyűjthető, illetve egyes speciális hulladékokat szabályosan adhassák le a kijelölt helyszínen. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy az átvédeli pontba vigyék el a feleslegessé vált hulladékot, ezzel is hozzájárulva a rendezettebb és tisztább városi környezethez, írja a haon.hu. Újra meghirdették a legszebb konyhakertek programot Debrecenben, írta meg a dehír.hu. A kezdeményezés célja, hogy elismerje azokat, akik saját kertjükben gondosan nevelnek zöldségeket, gyümölcsöket és fűszernövényeket. A versenyre több kategóriában lehet jelentkezni július 15-ig, a zsűri pedig nem csak a kertek rendezettségét, hanem a termesztett növények változatosságát és a környezettudatos szemléletet is értékeli. A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokan csatlakoznak a programhoz, amely a kertészkedés népszerűsítése mellett a közösségépítést is szolgálja, fogalmaztak.
0: Jelenleg 23 fok van Debrecenben, azért ma még nem tér vissza az a nagy kánikula és forróság, ami dekoncentrációs zavarokat okozhat. A volán mögött, ugye, Dani?
7: A pollenek közül a gombák koncentrációja extrém, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérséklet lesz Hajdú-Biharban.
0: Köszi, köszi, köszi! 30 fok is lehet a mai napon, szóval úgy megközepeljük ezt a 27-33-at. És volt három ajánlatom. Vajon ki nyer ma? Az újdonságok kedvelői győzedelmeskedtek? Vagy azok, akik a 80-as évek dalait imádják még mindig? Igen, e kettő között volt komoly versenye.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
9: Most is veled.
0: Amely verseny végül is az ausztrál Tame Impala sikerét hozta el. Ez a Dracula. 5 perccel múlt el 8 óra. Jó reggelt kíván! Debrecen kedvenc rádiója.

0: 1984, az évtized egyik igazi power balladája, a Foreigner dala ma reggel a második helyen végzett.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: A best reggellel.
0: De meglepően nem sok szavazattal maradt le az első helyezett Tame Impala és a Dracula mögött. Jön mindjárt Cher és a harmadik helyezett All or Nothing, de előtt egy meglepő közlekedési szituáció. Hajmeresztő lesz a sztori, amit egyébként Viber üzenet formájában Timi osztott meg az előbb velünk, úgyhogy az érzékeny lelkületűek inkább ne is figyeljenek. Mert még nekem is égnek át a szőr a hátamon, ahogy olvastam, milyen döbbenetes dolog történt nem sokkal ezelőtt az Apafa felé vezető úton, ahol a lámpánál, mármint a vasúti átkelőnél várták türelmesen jó néhányan ki a sorukat. Azt írja Timi, hogy körülbelül 10 perccel ezelőtt, hát lehet már 15 is van, az Apafa felé vezető úton álltunk a piros lámpánál, mivel jött a vonat, és a sorompókat ugye lehúzták, de elment a vonat, a lámpa továbbra is piros maradt, nyilván azért, mert egy újabb szerelvény volt várható. Ezt azonban egy kedves kollega egy kis céges autóval nem bírta kivárni, megelőzte a kocsisort, majd a leengedett fél sorompó mellett áthajtott az érkező vonat előtt. Micsoda? Tehát piros a lámpa, ott várnak jó néhányan, ez oldalról kihúz, és áthúz a vonat előtt. Drága barátom, egyrészt az, hogy a saját magad és az utasaid testépségét veszélyezteted, az csak egy dolog. Veszélyezteted a vasúti közlekedést, arról ne is beszéljünk, hogy ott állnak a közelben azok, akik türelmesen vártak a sorukra, és hát ha itt egy ütközés történik, akkor lehet, hogy ők sem ússzák meg épp bőrrel. Az a fél perc, drága barátom, hát nem lehet annyira sürgős, hogy ne várd ki, meg amúgy is baromi szabálytalan. És akkor csodálkozunk, hogy ennyi sajnálatos, tragikus baleset van a vasúti átjáróknál, pedig megelőzhető lenne.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: 4D futóműállítás, Autodrom, Szoboszlói út 50.
3: Munkahelyet váltanék, nem tudsz valami jó lehetőséget?
4: A ThyssenKrupp debreceni gyára tapasztalt gépkezelőket keres.
3: Miért éppen nálatok?
4: Egészséges munkakörnyezet, stabil munkahely és támogató csapat vár.
3: Hol jelentkezzek?
4: A ThyssenKrupp karrier oldalán, vagy személyesen a Rugó utcai telephelyünkön leadott önéletrajzoddal.
5: Minőségi üregkamrás polikarbonát lemezek terasztetőkhöz azonnali készletről, akár méretre vágva is. Most 30% kedvezménnyel. PT Plastik. Debrecen, Vadvirág utca 19. Telefon 311-373.

0: Amikor Mike Rutherford, a Genesis együttes alapító tagja, éppen nem a Genesisben ténykedett, mert mondjuk Phil Collinsnak is más feladata volt, szólólemezeket készített el, akkor fogta, és Mike and the Mechanics nevű formációjával ilyen remek dalokat alkotott, mint az Over My Shoulder. 8:59 után a Best reggelben. Ó, hát még nem is köszöntöttük ebben az órában a névnaposokat. Isten őriz, hogy elfeledkezzünk az Őrsökről, meg a Stellákról. A két nevet halva, biztos vagyok benne, nem lesz nagy tolongás a mai névnapi ajándékért, úgyhogy ha valakinek házassági évfordulója lenne ma, még most sem késő nevezni Debrecen kedvenc rádiójában bestfmdebrecen.hu, és higgyék el, hogy elég komoly lesz az esély megnyerni a mai ajándékot, amit nyerhet vagy egy Őrs nevű kedves hallgatónk.
1: Köszöntjük Őrs nevű hallgatóinkat! Az Őrs török-magyar eredetű férfi név jelentése ember, férfi, hős. A név legismertebb viselői Őrsvezér, Bárci Őrs, Mókus Őrs és természetesen ön kedves Őrs, aki a rádiót hallgatja.
0: Vagy egy Stella nevű kedves hallgatónk!
1: Köszöntjük Stella nevű hallgatóinkat! A Stella egy egyiptomi sör neve is. A Stella latin eredetű női név, jelentése csillag. Alakváltozatai Estella, Estilla, Estellia. Egyik legismertebb tulajdonosa a névnek Stella Stevens színésznő, a másik pedig ön kedves Stella, aki a rádiót hallgatja.
0: Mai névnaposokat a 90-es évek Eurodiszkó világának egyik legnépszerűbb együttesével és abban ünneplő énekesnőjével köszöntjük majd fel. Az elnök úrral, megvan mindenkinek, ugye? A Mr. President 1991 Bréma, úgyhogy igen, ők is brémai muzsikusok, olyan slágerekkel, mint a csapat karrierjének legelején, az Up and Away. Follow the sun.
2: I'll follow the sun into a new day. I'll follow the sun.
0: Right to the place I want. A happy people.

Pas I give you my heart. Micsoda vidám kis musikák ezek, és akkor még nem is mutattam a legjelentősebb slágerüket.

hupikék, törpikék formációt azóta sem értem. Kb. Olyan volt, mint a Mézga Géza, emlékeznek rá? Volt 4 ilyen felszerelés, lehet, hogy 2x4, és végig haknizták az egész országot. A hupikék, törpikék, meg a Mézga család. Na hát, most a Mr. President-tel folytatjuk, és ahogy mondtam, a névnaposokat. A ma 53 esztendős Lady Danival, a Mr. President egyik énekesnőjével köszöntjük.

0: Stevie Wonder és a Part-Time Lover, aki reggelben egy főállású bemondó nővel folytatjuk a mellékállású szerető után, ami a 80-as évek nagy kedvence volt. Nem a 80-as évektől, hanem 1965-től őt hívjuk Magyarországon a legdeltásabb hölgynek, már ami a műsorvezetőket, bemondó nőket illeti, és akkor indítok is egy muzsikát, amit ha meghallgatnak a nagy melegben, ha nem lesz az 30 fok körüli hőmérséklet, akkor még az ablak sarka is deresedni fog. Főképpen, ha a Delta című tudományos magazin műsor kezdő kép soraira tetszenek velem együtt most ezt a muzsikát hallva visszaemlékezni. Júj, de izgi! Maga Delta 1964. januárjában indult, az első évben Lénárt Judit vezette, aztán 1965-től egészen a műsor megszűnéséig, 30 éven keresztül, Kudlik Júlia, akit ma a 81. születésnapján köszönt Debrecen kedvenc rádiója. Mutatom, hogy jelentkezett be először, aztán pedig mutatom, hogy milyen volt, nagyon cuki, amikor bakizott.
1: Jó estét kívánok! Az emberi szervezet különböző rendellenességei, betegségei kerülnek szóba tudományos híradónk mai számában.
2: Egyszer volt Budán kutyavásár, és évente egyszer van Pesten cacib. Ilyenkor találkoznak egymással a távoli ismerősök. Foxli.
3: Ilyen nincs.
2: Egyszer volt Budán kutyavásár, és évente egyszer...
0: Drága Kudlik Júlia, boldog 81-et kíván Debrecen kedvenc rádiója, és jó egészséget!

stúdió, és a Hallgasd az éjben a nyári esőt, 9 óra van, hát a reggelben nem hallgatjuk a nyári esőt, de itt van Dániel, és mindjárt elmondja, hogy lesz-e esélyünk majd futózápor zivatarra. Arra igen, hogy melegszik a hőmérséklet, ma már 30 fok is lehet, a következő napokban pedig még ennél több. Na nézzük, miből élünk a következő órában, a reggel utolsó órájában. Zeneileg hamarosan Teddy Sims kopogtat be az ajtónál.

0: és rajzfilmkedvelők, figyelem! Ma ünnepelni a születésnapját a világ egyik legismertebb rajzfilmese, William Hanna. Megvan ugye, hogy milyen rajzfilmet alkotott többek között? Ebből a rövidke részletből tudti, hogy mindenki rájött, ha nem, akkor a következő órában hamarosan kibontjuk ezt a témát. 2 perccel múlt el 9 óra. Reklám.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
3: Nem akarunk ajtóstól rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza Ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
4: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán.
5: Debrecen továbbra is a vidéki lakáspiac egyik motorja. Fesztiválok, a belépőkre figyelmeztet a fogyasztóvédelem. Bövészeket képeznek ki Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A felmérés szerint ugyan országosan mérséklődött a fejlesztői aktivitás. A Cívisvárosban jelenleg 57 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik. Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára már eléri az 1,3 millió forintot, amivel Debrecen továbbra is a legjelentősebb vidéki ingatlan piaci központok közé tartozik. A szakértők szerint a város gazdasági fejlődése és a folyamatos beruházások továbbra is élénken tartják a keresletet. Számolt be róla a dehir.hu. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
7: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Itt nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladt.
5: Nappali és éjszakai kiképzésen vettek részt a Hajdúhatházi gyakorlótéren a 39. gránátos zászlóalj újonnan érkezett lövészkatonái. A foglalkozások célja az volt, hogy az alapkiképzés során megszerzett ismereteket tovább mélyítsék és fejleszték a szolgálathoz szükséges készségeket. A katonák a gyakorlatok során olyan feladatokat hajtottak végre, amelyek erősítik a gyors döntéshozatalt, az együttműködést és a harcászati felkészültséget. A Magyar Honvédség hangsúlyozta, a lövészkatonák felkészítése az alapkiképzés után is folyamatos, hiszen a magas szintű szakmai tudás, a fizikai állóképesség és az összetartás hosszú távú rendszeres gyakorlást igényel, adta hírül a Honvédség közösségi oldalán. Marad a változékony, ugyanakkor melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. A napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
0: Daninak megköszönjük az információkat, és Bótos Lacinak is, aki miközben Dani mondta a híreket, bejelentkezett egy friss Trafipax információval. Tőle tudjuk, hogy a 4-es számú főúton, ha Eves felől tetszenek érkezni Debrecen felé, akkor ott az autópálya felhajtó környékén.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: lesz a következő Trafipax, úgyhogy jó utat kívánunk Debrecen kedvenc rádiójában.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Ó, azok a 90-es évek. Mark Morrison dalát hallották, ez volt a Return of the Mac Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Ez a Best reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Örömteli pillanatok, mondjuk az óra végén, amikor odaadjuk a mai ajándéktortát, a Kisangyal cukrászda Málnás Oreo tortáját, és természetesen gazdára talál a Melans Pizzéria felajánlásában. Egy Melans Pizza, a reggeli informátor kapja majd, de csak az óra végén. Most nézzünk egy közlekedési információt, többen jelezték, tudunk is róla, megkaptuk az önkormányzattól is azt a forgalmi rendváltozást, ami a Kossuth utcán, a mai naptól egészen augusztus 14-éig lesz, pontosabban nem a mai naptól, hétfőtől, mert hogy hétfőn kezdték, a Sas utca és az Újházi Ede utca közötti szakaszon szennyvíz gerinc vezeték cseréjére kerül sor. Emiatt sávokat zártak le, és terelnek az autóbusz forgalmi sávba. Jó, tehát erre figyeljenek az arra közlekedők. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván mindenkinek. A Best FM, ahol érkezik egy születésnapos énekes, nem, ő nem nyeri meg a tortát, de imádjuk, hiszen ő az Imagine Dragons együttes énekese. Olyan nagyszerű slágerek előadója, mint a Radioactive. Vagy a Natural. A Thunder. Vagy éppen a Demon Sound.

Imagine Dragons együttes 2008-ban alakult. Nevadában, Las Vegasból származnak. Na halljuk a zenei szerkesztőnk, melyik dalt gondolta az énekes Dan Reynolds születésnapjára. 39 esztendős lett az Imagine Dragons énekese, alapító tagja. Ez pedig a csapat egyik első nagy slágere. 8 perccel, 9:30 előtt.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Zeng az erdő! Július 17-én az Irigy-Hónaj-Mirigy érkezik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra. 35 év, generációkon átívelő poénok, legendás paródiák és egy igazi Mirigy buli. Ünnepelj velünk! Jegyek a gag.jegy.hu-n.
2: Ha betont szeretne, a Civis betont keresse. Civisbeton.hu.
3: Civisbeton.hu.
2: A megbízható alap.
4: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
5: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
6: Reklámot hallottak.
7: Hey, Fonci!

Ferenc Karamell és a Jég Szív a Best FM-en egy remek feldolgozása kiváló énekestől. Itt a 104,6 MHz-en, ahol hát 3-4-10 van, úgyhogy sokat már nem kell várni. Kiderüljön, ki lesz a mai születésnapi torta. És kit köszöntünk majd, mint a reggel informátora a melancs pizzájával. 500-540 és 39-33-104-6. De ígértem még egy kis rajzfilmet önöknek, mégpedig egy rajzfilmes születésének az évfordulóján. Gondolom önöknek is volt némi képzavar, amikor meghallották a magyar televízióban annak idején ezt a két nevet, hogy William Hanna és Joseph Barbara, mert hogy mindenki azt gondolta, hogy Hanna és Barbara, holott pedig nem.

Ők ketten, Barbara József és Hanna Vilmos, a Fréd és Béni megalkotó, és kettőjük közül ma William Hanna 116 évvel ezelőtt született, úgyhogy jabadabadú, még egy kis Flintstones hangulat jöhet? Na, ez a Best FM. Szép délelőtt a Debrecennel.

0: Running, Kállai Sanders András, Debrecen kedvenc rádiójában, ahol Huncika, neked tökéletesen igazad van. Hát nem volt most teljes életmű áttekintés William Hanna és Joseph Barbara tekintetében, de való igaz, a Tommy és Jerryt, a Foxy Maxit, a Maci Lacit, a Scooby-Doo-t és a Jetson családot is neki köszönhetjük. Én kiemeltem a Freddy-t, meg a Bénit, a két kőkorszaki szakit, akiket nagyon imádok. Most is a hétvégén elcsípem a reggeli matinéban, eskü ott maradok, és megnézem az epizódokat. Gondolom sokan vannak így ezzel. És sokan vannak úgy ezzel, hogy szeretnének nyerni pizzát és tortát Debrecen kedvenc rádiójától. Most mind a kettőre lesz lehetőség. Kezdjük a születésnaposokkal és a kis angyal mai ajándékával, a Málnás Oreóval. Akire esélyes, a legjobb kozmetikus, na meg a világ legjobb tesója, gondolom családban marad az akciós kozmetikai kezelés Albert Tündéjéknél, akit a húga Szilvi és az egész család köszönt. Szarvas Lajost a felesége, Lajos Kabán reménykedik a tortában, 40 esztendős lett a mai napon. Kovács Lilláról Szijjártó Angéla nem feledkezett el, Pap Anikót pedig Nagy Lajos köszöntötte. Sok boldog születésnapot kívánunk Puncsi mamának. Jól mondom? Remélem, igen. Úgy néz ki, ma lett 24 éves. Szerintem ennek a 24-nek örülni fog. Szabó Andreát a barátnője köszönti, szép kereknap ez a mai, Andi. Kis Anna Máriát a családja. Az anyukám legnagyobb kívánsága az, hogy kisorsolják és nyerjen egy születésnapi tortát a kedvenc rádiójától. Ó, tényleg, Marci, szurkolok neked. A világ legjobb anyukáját is köszönhetjük ma egy tortával. Vagy Koroknai Karancsi Anitát, akit a barátai neveztek. Vagy Levicki Milánt, aki ma 10 éves lett. Anya, apa és Levi szurkol neki. Nagy Renátának a férje, István. Nem sokára 7 hónapos házasok leszünk. És a jövő hét szombaton lesz a nászút. Jaj, de jó lenne előtte még egy születésnapi torta. De erre minden esélye megvan Bíró Máténak, Olá Attilának, akit az anyósáik neveztek be, Szankú Ibolyának, akit a férje, Szankú Attilának, akit pedig a felesége. Tényleg? Egy napon ünnepeltek? Németh Éva is ma ünnepel, a jövendőbelije köszönti, és Gazsó Petrát pedig a családja és a barátai. Köszöntsük akkor a torta, a mai torta nyertesét.
1: Igen, tessék.
0: Koroknai Karancsi Anita.
1: Igen, én vagyok.
0: Anita, tegnap délután megvolt az andalgás a nagy erdőn?
1: Igen.
0: És ha nem vagyok Windis Gréc, akkor kivel tetszettek andalogni?
1: Mármint, hogy érted, hogy kivel tetszett?
0: Hát, hogy
1: andalogni?
0: Igen, hogy kivel voltak
1: is. Hát a barátainkkal.
0: Igen, kivel volt a sétafika tegnap délután, vagy este a nagy erdőben?
1: Jézusom, a barátainkkal nevesítenem kell őket?
0: Hát ők se nevesítették magukat, csak annyit írtak alá, hogy a barátaid.
1: Akkor a barát, a két kislányukkal.
0: És tegnap már megköszöntöttek?
1: Igen.
0: Meg ma is.
1: Tényleg?
0: Aha, Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Jaj, de kedvesek. Ezt nem hiszem el, nagyon meglepődtem.
0: Hidd el, itt vagyok, és megnyerted a kis angyal cukrászda a Málnás Oreó tortáját.
1: Úristen, de jó!
0: Úgyhogy most lehet újból andalogni, otthon mondjuk egy kis közös ünneplés, tortázás. Jaj, a tortát mi adnánk?
1: Nagyon szuper, köszönöm szépen.
0: Tudod mi? Debrecen kedvenc rádiója. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
1: Beszteszem.
0: Gratulálunk, Anita! Boldog köszönöm. Születésnapot neked!
1: Köszönöm szépen!
0: És akkor még valaki, akit úgy hívunk ma, hogy...
2: A mai reggel informátora
0: és a
2: nyereménye egy melans pizza.
0: Levi, Ámon Levi, köszönjük, hogy velünk voltál ma reggel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: És hogy kik lesznek velünk ma délelőtt, mindjárt Majkáé.

0: könnyedebb stílusok kedvelői mellett a rockerek sem fognak csalódni. Debrecen kedvenc rádiójában áll. A kedd délelőtt első fél órájában duplázunk, mert nem csak az AC/DC, hanem a Guns N' Roses is érkezik majd hamarosan, és aki tálalja ezeket a remek slágereket a 10 óraihoz, Szabó Anita!
1: Kevesebben adnak bért a nyári időszakban, vakációs nap a Szigetkékben. Újabb beruházás érkezhet egy hajdúbihari ipari parkba. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta a rádiumnak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt Víradás Szervezésért és Egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
1: Hajdúbiharban a debreceni regionális vérellátóba várják a donorokat. Színes családi programokkal várta a látogatókat a Szigetkék tematikus park Debrecenben a vakációs nap alkalmából. A gyerekek játékos foglalkozásokon, ügyességi feladatokon, kézműves és mozgásos programokon vehettek részt. Emellett zenés és interaktív előadások is szórakoztatták a családokat. A szervezők célja az volt, hogy a nyári szünetben is tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a városban élőknek, miközben közösségi élményekkel és közös játékokkal erősítik a családok együtt töltött idejét. A programokra sok érdeklődő látogatott el. A Szigetkék ismét megtelt élettel és gyerekzsivajjal. A rendezvény ingyenesen volt látogatható, és minden korosztály számára kínált szórakozási lehetőséget, írta meg a dehir.hu. Új befektető érkezésére készül egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabroncs feldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagymatermesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához, ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósította haon.hu. A szél többnyire élénk mérséket lesz Hajdúbiharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Nem akarunk ajtóstól rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza Ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza Ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.

Lady Gaga és Bruno Mars duettja, David a Smile szólt itt a Best FM-en a Best délelőttben. Kellemes szép napot kívánok mindenkinek, remélem, hogy jól indult a reggel, és ugyanilyen jól folytatódik majd a kora délelőtt Debrecen zenei kedvenceivel. Madonna érkezik hamarosan a hangappal. Én kívánok mindenkinek jó munkát, jó utat, balesetmentes közlekedést, és várom ma is az utakról az infókat. 500-540 ez a Best telefonszáma. Én Szabó Anita vagyok, rádiózunk együtt ma is, itt a 104.6-on.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kus, tele van eredeti ötletekkel, szinte sziporkázik, kifejezetten élvezi, hogy lesik a szavait. Vika, dolgai remekül mennek, de érzi, hogy egyedül nem teljesen boldog, becsülje meg a társát, ha nincs, akkor keresse. Ikrek, ne keveredjen éles helyzetekbe, konfliktusokba, próbáljon uralkodni magán, nehogy baleset érje, partnerével kapcsolatban nincs ok a féltékenységre. Rák, családi problémák az otthon, a lakás ügyei foglalkoztatják, sokat fáradt, dolgozik, de legalább azzal vigasztalja magát, hogy az eredmény nem maradhat el. Oroszlán, érzelmeiben egy kicsit számító lehet, az eredményei azonban önmagukért beszélnek. Szűz, a legnehezebb helyzetekben is támad valamilyen mentő ötlete, régóta tervezett útja veszélyben forog, de talán most is sikerül befejezni mindazt, amit el kell végeznie. Mérleg, egy meggondolatlan lépéssel sokat veszíthet, fordítson több figyelmet a családi életre, mert annak biztonsága veszélyben foroghat. Skorpió, a nyár élvezetes időszaka még csak most kezdődik, egy már meglévő kapcsolatban robbanásszerű változás történhet. Nyilas, az embernek a munkatársait nem kell feltétlenül szeretni, és azokkal is lehet együtt dolgozni, akik nem túlzottan szimpatikusak, lelki életét egyébként sem a munkahelyén kell élni, hanem másutt. Bak, a nyári időszakban kicsit lankad a munkakedve, de nem tartja unalmasnak azt, amit csinál, mosolyogva, jókedvűen minden könnyebb és egyszerűbb. Vízöntő, legyen a szokottnál is nagyvonalúbb, egész évben keményen dolgozott, és most nem kell annyira takarékoskodnia, mint ahogy teszi. Balak, szereti, ha élete tele van változatosságokkal, eseményekkel, többen akarnak önnel találkozni, és kápráztató ajánlatokkal keresik meg.

0: Köszöntjük Stella nevű hallgatóinkat! A Stella egy egyiptomi sör neve is. A Stella latin eredetű női név, jelentése csillag. Alakváltozatai Estella, Estilla, Estellia. Egyik legismertebb tulajdonosa a névnek Stella Stevens színésznő, a másik pedig ön kedves Stella, aki a rádiót hallgatja.
1: A zenei kedvencek között itt a Best FM-en már is köszöntjük a mai névnaposokat, és tenedese a Stellákat, ahogy az őrsök is ünnepelnek, és persze a házassági évfordulós párok, akik közül egy kedves házaspárnak volt ma. Szerencséje július 14-én Balogh Krisztián és a kedves párja Anita ünneplik a 13. évfordulójukat. Krisztián pedig azt írta, hogy a kedves kis felesége nagyon édes szájú, nagyon örülne a nyereménynek. Ha esetleg nem jön össze, hogy nyernénk, akkor ígérem, hogy készítek neki egy tiramisút. Ez a 13-as szám, Krisztián, úgy tűnik, hogy tényleg meghozta nektek a szerencsét, hiszen ti lettetek a mai nyerteseink. A Melors cukrászdába várnak benneteket szeretettel egy kétfőre szóló sütizésre. A süti mellé pedig kávét, kapucsinót vagy üdítőt is fogyaszthattok. Szeretettel várnak benneteket, a Best FM szívből gratulál, és hogyha önök is szeretnék nevezni szeretteiket, akár névnapos, születésnapos vagy házassági forduló sorsolása, akkor mindenképpen regisztrálják őket a Best FM Debrecen.hu oldalon.

0: Ismét megtelt élettel Debrecen belvárosa, nehezebb a koncentrálás a járművezetőknek. Újra érkezik a mobil hulladékudvar Hajdúböszörménybe. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Élő zene és tánc bemutatók pezsdítették fel ismét Debrecen belvárosát az elmúlt napokban. A belvárosi programokon helyi művészeti csoportok és zenekarok léptek színpadra, a járókelők pedig több helyszínen is kulturális produkciókkal találkozhattak. A Belváros Szeretem című ingyenes programsorozat szervezőinek célja ezúttal is az volt, hogy szabadtéri élményekkel töltsék meg a város szívét, és közelebb hozzák a kulturális programokat a városlakókhoz és a turistákhoz egyaránt. A legközelebbi programokról közösségi oldalukon számolnak majd be. Adta hírül a tehír.hu. Nehezebb koncentrálniuk a nyári melegben a járművezetőknek. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
0: Ismét mobil hulladékudvar várja a lakosságot Hajdúböszörményben. A szolgáltatás a Vásártéren július 17-én és 18-án lehetőséget biztosít arra, hogy a háztartásokban felhalmozódott szelektíven gyűjthető, illetve egyes speciális hulladékokat szabályosan adhassák le a kijelölt helyszínen. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy az átvételi pontba vigyék el a feleslegessé vált hulladékot, ezzel is hozzájárulva a rendezettebb és tisztább városi környezethez, írja a haon.hu. Újra meghirdették a legszebb konyhakertek programot Debrecenben, írta meg a dehír.hu. A kezdeményezés célja, hogy elismerje azokat, akik saját kertjükben gondosan nevelnek zöldségeket, gyümölcsöket és fűszernövényeket. A versenyre több kategóriában lehet jelentkezni július 15-ig. A zsűri pedig nem csak a kertek rendezettségét, hanem a termesztett növények változatosságát és a környezettudatos szemléletet is értékeli. A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokan csatlakoznak a programhoz, amely a kertészkedés népszerűsítése mellett a közösségépítést is szolgálja, fogalmaztak. A pollenek közül a gombák koncentrációja extrém, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.

A zenei újdonságok között Bibi Rexa és Fade lesz közös a New Relations szólt. Az elmúlt percekben itt a 104.6-om. Én kellemes szép napot kívánok mindenkinek a délelőtt utolsó órájában. A héten bizony országos dinnyellenőrzés veszi kezdetét. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzéseket végez a görög dinnye forgalmazóknál, és kiemelt figyelmet fordítanak a termékek származására, jelölésére és minőségére is. Az elmúlt évek tapasztalata alapján nem mondom, hogy problémamentes volt az ellenőrzés, hiszen a hatóság több mint 19 millió forint bírságot szabott ki. A szakemberek vizsgálják majd a dinnyék állapotát, azok tisztaságát, érettségét, esetleges repedéseit, nyomódásait, alakhibáit, valamint azt is, hogy a termékeket megfelelő minőségi osztályba sorolták-e. A hazai görög dinnyék esetében a magyar eredetet a jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelezően kihelyezett magyar zászlónak is egyértelműen jeleznie kell. Mi mindenre kell figyelni egy dinnyárusnak? Szerintem sokan ezt nem is gondoltuk volna. Legtöbben csak kopogtatni szoktuk a dinnyéket, és nem is gondoljuk, hogy mennyi feltétele van a dinnye árusításának. A hazai dinnyék egyébként már megérkeztek az árusokhoz, úgyhogy érdemes minél többet fogyasztani ebből a finom gyümölcsből. Én pedig Debrecen zenei kedvencei között már repítem is önöket a 90-es évekbe. A Two Brothers on the Floor és a Dreams szól.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nyár, szabadság és a Pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennapszemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika, Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
3: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpit Max Konyha Stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

Zenei kedvencek szólnak a 104.6-on. A pszichológia szerint azok, akik rendszeresen túl sok mindent vállalnak magukra, túl sok feladatot, gyakran nem is tudnak róla, hogy mi miatt teszik. A pszichológia szerint gyakran mélyebb, sokszor tudattalan minták működnek a háttérben. Az egyik leggyakoribb oka, miért valaki folyton túl sokat vállal, hogy a saját értékességét a teljesítményén keresztül méri. Ilyenkor a pihenés nem feltöltődésnek, hanem lustaságnak tűnik. Ez pedig már sokszor gyermekkorban kialakul, hogyha valaki azt tapasztalta, hogy főleg akkor kap figyelmet, dicséretet vagy elismerést, amikor jól teljesít, akkor könnyen megtanulhatta már gyermekként, hogy csak akkor szerethető, hogyha ügyes, hogyha sokat bír, és hogyha jól csinálja. Felnőttként ez olyan működésbe viszi, hogy még akkor is újabb és újabb feladatokat húz magára, amikor a teste és az idegrendszere már rég jelezni, hogy ez így már túl sok. A probléma ezzel pedig az, hogy a teljesítmény alapú önértékelés sosem lakik jól. Mindig lesz még egy feladat, még egy cél, még egy ember, akinek bizonyítani kellene. A másik csoport pedig azért nem mert nemet mondani, mert attól félnek, hogy önzőnek, hidegnek vagy segítőkészség nélkülinek tűnnek majd. Ez pedig különösen azoknál gyakori, akiket arra neveltek, hogy legyenek kedvesek, alkalmazkodóak, figyelmesek, és lehetőleg ne okozzanak kellemetlenséget. A szakemberek szerint a változás nem ott kezdődik, hogy holnaptól mindent lemondunk, sokkal inkább ott, hogy elkezdjük észrevenni a saját mintáinkat, hogy felismerjük, hogy nem attól leszünk értékesek, hogyha mindig mindent elbírunk, illetve nem attól leszünk jó emberek, hogy minden kérésre azonnal igent mondunk. A valódi egyensúly sokszor nem látványos, néha csak annyi, hogy megállunk egy pillanatra, mielőtt automatikusan igent mondunk, és feltesszük magunknak a kérdést, hogy tényleg akarom ezt, vagy csak megszokásból vállalom megint túl magam. Let me talk to you.

Dél előtt nem sokkal járunk itt a Best FM-en, hamarosan indul a déli kívánságműsor. Senki ne fogja vissza magát. Küldjék a dalokat, szülinapi, névnapi köszöntéseket, vagy akár évfordulós üzeneteket, vagy egyszerűen csak egy kedves gondolatot annak, akire éppen gondolnak. Üzenhetnek nekünk írásban 30-933-1046, vagy telefonon is 500-540. A lényeg, hogy önök szerkesztik a zenét a következő 2 órában. Kezdünk tehát hamarosan, várom a kéréseket, töltjük meg az ebédidőt a kedvencekkel, a folytatásban pedig már a Futni mentem betétdala szól.

0: Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Debrecen továbbra is a vidéki lakáspiac egyik motorja. Fesztiválok, a belépőkre figyelmeztet a fogyasztóvédelem. Lövészeket képeznek ki Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A felmérés szerint ugyan országosan mérséklődött a fejlesztői aktivitás. A Cívisvárosban jelenleg 57 lakó ingatlan fejlesztési projekt zajlik. Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára már eléri az 1,3 millió forintot, amivel Debrecen továbbra is a legjelentősebb vidéki ingatlan piaci központok közé tartozik. A szakértők szerint a város gazdasági fejlődése és a folyamatos beruházások továbbra is élénken tartják a keresletet. Számolt be róla a dehir.hu. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
3: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladt.
2: Nappali és éjszakai kiképzésen vettek részt a Hajdúhatházi gyakorlótéren a 39. Gránátos zászlóalj újonnan érkezett lövészkatonái. A foglalkozások célja az volt, hogy az alapkiképzés során megszerzett ismereteket továbbítsék és fejleszték a szolgálathoz szükséges készségeket. A katonák a gyakorlatok során olyan feladatokat hajtottak végre, amelyek erősítik a gyors döntéshozatalt, az együttműködést és a harcászati felkészültséget. A Magyar Honvédség hangsúlyozta, a lövészkatonák felkészítése az alapkiképzés után is folyamatos, hiszen a magas szintű szakmai tudás, a fizikai állóképesség és az összetartás hosszú távú rendszeres gyakorlást igényel, adta hírül a Honvédség közösségi oldalán. Marad a változékony, ugyanakkor melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. A napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban. A bolenek közül a gombák szintje jelentős.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,4

Kora délután egyik legjobb része érkezett el itt a Best FM-en. Ez már a déli kívánság műsor Szabó Anitával és az önök zenei kéréseivel. 500-540 ez a stúdió telefonszáma. Ezt is csörgethetik, vagy pötyöghetnek nekünk Viberen, SMS-ben 30-933-1046. Az első üzenette pedig induljunk is. Petya és Zoli küldi Ancsának a Model Talking egyik slágerét, és nagyon szépen köszönik a drága kolléganőjüknek az életmentő kávét. Jön a Yo My Heart itt a 104.6-on.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Nem akarunk ajtóstól rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
2: Áruld el nekünk!
1: Hívd a Best FM kívánság vonalát.

A Béli kívánságban is arszól az önök zenei kedvenceivel itt a Best FM-en. Egy újabb kérés érkezett SMS Viber számunkra. Sziasztok! Születésnapi alkalmából kívánunk nagyon sok boldogságot Évinek Debrecenbe Tatáról, és kívánjuk neki, hogy legyen tele a napja nevetéssel, finom tortával, és olyan ajándékokkal, amiket nem kell másnap visszacserélni. Hát ez biztos van egy sztori is, csak azt nem kaptam meg. A dal viszont szól már is Évinek, Valmar és Szikora Robi közöse, a Balatoni Lány.

0: kevesebben adnak bért a nyári időszakban. Vakációs nap a Szigetkékben. Újabb beruházás érkezhet egy hajdúbihari ipari parkba. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta a rádiumnak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt Víradás Szervezésért és Egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
0: Hajdúbiharban a debreceni regionális vérellátóba várják a donorokat. Színes családi programokkal várta a látogatókat a Szigetkék tematikus park Debrecenben a vakációs nap alkalmából. A gyerekek játékos foglalkozásokon, ügyességi feladatokon, kézműves és mozgásos programokon vehettek részt. Emellett zenés és interaktív előadások is szórakoztatták a családokat. A szervezők célja az volt, hogy a nyári szünetben is tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a városban élőknek, miközben közösségi élményekkel és közös játékokkal erősítik a családok együtt töltött idejét. A programokra sok érdeklődő látogatott el. A Szigetkék ismét megtelt élettel és gyerekzsivajjal. A rendezvény ingyenesen volt látogatható, és minden korosztály számára kínált szórakozási lehetőséget, írta meg a dehir.hu. Új befektető érkezésére készül egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabroncs feldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagyma termesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához, ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósította haon.hu. A szél többnyire élénk mérséket lesz Hajdúbiharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540. 500.

0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Best FM Rádió.
2: Üdvözöllek, Molnár Sándor vagyok.
1: Szia,
2: szeretnék
1: Sándor.
2: Kérni egy dalt. A Republiktól, az Erdő közepében című dalt szeretném kérni tőletek, és küldöm a feleségemnek azzal az üzenettel, hogy nagyon szeretem őt. Köszönöm szépen, szép napot kívánok nektek.
1: Köszi neked is.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.
3: Reklámot hallottak.
4: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

A Well Hello egyik dalával köszönöm a déli kívánságműsor 14 óra előtt Tomi kérésére. Jó, a csoda, hogy még élünk. Kívánságműsor legközelebb 17 órától itt a Best FM-en. Mi pedig találkozunk legközelebb. Szép délután, Szabó Anita.

0: Ismét megtelt élettel Debrecen belvárosa, nehezebb a koncentrálás a járművezetőknek. Újra érkezik a mobil hulladékudvar Hajdúböszörménybe. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Élő zene és táncbemutatók pezsdítették fel ismét Debrecen belvárosát az elmúlt napokban. A belvárosi programokon helyi művészeti csoportok és zenekarok léptek színpadra, a járókelők pedig több helyszínen is kulturális produkciókkal találkozhattak. A Belváros Szeretem című ingyenes programsorozat szervezőinek célja ezúttal is az volt, hogy szabadtéri élményekkel töltsék meg a város szívét, és közelebb hozzák a kulturális programokat a városlakókhoz és a turistákhoz egyaránt. A legközelebbi programokról közösségi oldalukon számolnak majd be. Adta hírül a dehír.hu. Nehezebb koncentrálniuk a nyári melegben a járművezetőknek. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert, rendőr alezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
0: Ismét mobil hulladékudvar várja a lakosságot Hajdúböszörményben. A szolgáltatás a Vásártéren július 17-én és 18-án lehetőséget biztosít arra, hogy a háztartásokban felhalmozódott szelektíven gyűjthető, illetve egyes speciális hulladékokat szabályosan adhassák le a kijelölt helyszínen. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy az átvételi pontba vigyék el a feleslegessé vált hulladékot, ezzel is hozzájárulva a rendezettebb és tisztább városi környezethez, írja a haon.hu. Újra meghirdették a legszebb konyhakertek programot Debrecenben, írta meg a dehír.hu. A kezdeményezés célja, hogy elismerje azokat, akik saját kertjükben gondosan nevelnek zöldségeket, gyümölcsöket és fűszernövényeket. A versenyre több kategóriában lehet jelentkezni július 15-ig. A zsűri pedig nem csak a kertek rendezettségét, hanem a termesztett növények változatosságát és a környezettudatos szemléletet is értékeli. A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokan csatlakoznak a programhoz, amely a kertészkedés népszerűsítése mellett a közösségépítést is szolgálja, fogalmaztak. A pollenek közül a gombák koncentrációja extrém, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.

second.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Zeng az erdő! Július 17-én az Irigy Hónai Mirigy érkezik a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadra. 35 év, generációkon átívelő poénok, legendás paródiák és egy igazi Mirigy buli. Ünnepelj velünk! Jegyek a gag.jegy.hu-n.
2: 40%-os akció a Pap Optikában. Válassza a német Rodenstock biometrikus lencséket. Kékfényszűrővel ellátott multifokális, beltéri munkaszemüveg és egyfókuszú prémium szemüveglencsék most 40% kedvezménnyel a Pap Optikában. A Batthyány utca 10 alatt.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
4: Nem akarunk ajtóstól rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza ajtóablak. Új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.
5: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
6: Cívisbeton.hu.
5: A megbízható alap.

0: Debrecen továbbra is a vidéki lakáspiac egyik motorja. Fesztiválok, a belépőkre figyelmeztet a fogyasztóvédelem. Lövészeket képeznek ki Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A felmérés szerint ugyan országosan mérséklődött a fejlesztői aktivitás. A Cívisvárosban jelenleg 57 lakó ingatlan fejlesztési projekt zajlik. Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára már eléri az 1,3 millió forintot, amivel Debrecen továbbra is a legjelentősebb vidéki ingatlan piaci központok közé tartozik. A szakértők szerint a város gazdasági fejlődése és a folyamatos beruházások továbbra is élénken tartják a keresletet, számolt be róla a dehir.hu. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetőleg azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta.
0: Nappali és éjszakai kiképzésen vettek részt a Hajdúhatházi gyakorlótéren a 39. gránátos zászlóalj újonnan érkezett lövészkatonái. A foglalkozások célja az volt, hogy az alapkiképzés során megszerzett ismereteket továbbítsék és fejleszték a szolgálathoz szükséges készségeket. A katonák a gyakorlatok során olyan feladatokat hajtottak végre, amelyek erősítik a gyors döntéshozatalt, az együttműködést és a harcászati felkészültséget. A Magyar Honvédség hangsúlyozta, a lövészkatonák felkészítése az alapkiképzés után is folyamatos, hiszen a magas szintű szakmai tudás, a fizikai állóképesség és az összetartás hosszú távú rendszeres gyakorlást igényel, adta hírül a Honvédség közösségi oldalán. Marad a változékony, ugyanakkor melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. A napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
3: Jöhet a sivatagi meleg!

0: de csak akkor, ha nyaralásról van szó. Az időjárás jelentést az egyiptomi nyereményutazás felajánlója, a 30 éves festékkel támogatja.
1: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on. Hello Debrecen, kezdjük meg a délutáni műszakot. Nagy beköszöngetések helyett inkább jöjjön rögtön a lényeg. Harc a Campus napi egyért.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után.
3: Keressük az óra fesztivál előadóját.
1: Ebben az órában egy 23 éves balmazővárosi származású énekesnőt keresünk. Nem is mondok többet, már úgyis mindenki tudja, hogy kiről van szó. Amikor az ő dala szól, várom majd az 5. telefonáló. Tövé lesz a Campus napi egy.
4: Ha elcsíped az óra Campus fellépőjét, hívd bennünket azonnal az 500-540-es számunkon.
3: És érkezz a Best FM vendégeként a Campusra. A fesztivál hangja a Best FM.

0: Varga Miklós és az Európa, ez pedig a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és igen, látom az üzenetekből, hogy mindenki ráhajtott a kampusz napi egyre, ugye ebben az órában a pénteki napra lehet egy beugrót bezsebelni, és hát nem nehéz a feladat, azt is látom a Viberen és az SMS falon, hogy mindenki tudja, hogy kiről van szó, de a rendkedvéért mondjuk el, egy nagyon fiatal balmazújvárosi énekesnő, amikor az ő dala megszólal itt nálunk, akkor az ötödik telefonálónak odaadom majd a kampusz napi egyet. Egyébként ez az énekesnő beszélt egy kicsit arról, hogy neki mit jelent a kampusz.
1: Volt egy olyan koncert pillanatom, amit talán a közönség sem vett észre. Az első kampuszfesztiválunkon volt. Emlékszem, hogy a legkisebb színpadon léptünk fel a zenekarommal, az volt az egyik első koncertünk még 4-5 évvel ezelőtt, és rengetegen voltak, rengetegen összegyűltek, és ott éreztem azt, hogy ezt megéri csinálni, és nagyon jó lesz, úgyhogy hihetetlen. Úgyhogy a kampusz nagyon-nagyon központi koncert így az én életemben.
0: Szóval, amikor ennek az énekesnőnek a dala szól, akkor várom majd az ötödik telefonálót az 500-540-en, és ő majd viheti a kampusz napi egyet. Hamarosan jön, addig viszont itt a Chainsmokers, ők is felléptek már a kampuszon, jön tőlük a Something Just Like This.

0: Azért mindig az eredeti a legjobb. Gloria Gaynor és a Can't Take My Eyes Off You itt a Best FM-en, Debrecen kedvencei között a 104.6-on. Pillanatokon belül délután 3:30 lesz, és egy nagyon fontos dal szólalt meg itt pár perccel ezelőtt. Hát természetesen azonnal ezerrel elkezdett csörögni a telefon. Mutatom, hogy mi történt abban a néhány másodpercben.
1: Tessék, Best FM!
2: Szia, a játékra jelentkezik!
1: Te vagy az első!
2: Köszi,
1: hello! Szia. Tessék, Best FM!
3: Szia, Sári vagyok!
1: Szia, te vagy a második!
3: Ó, köszi!
1: Hello! Tessék, Best FM!
3: Szia, Sári vagyok! Játékra szeretnék jelentkezni.
1: Ugyanaz a Sári, mint az előbb?
3: Igen!
1: Hát most harmadik vagy! Hello! Tessék, Best FM!
4: Szia, Szabó Gabriella vagyok!
1: Szia! Te vagy a negyedik telefonáló! Hello!
4: Szia!
1: Tessék, Best FM!
5: Szia, a játékra szeretnék jelentkezni.
1: Szia, én pedig a keresztnevedre vagyok kíváncsi.
5: Gergely vagyok.
1: Szevasz, Gergő! Milyen napod van?
5: Nagyon jó, hát dolgozok.
1: Ez a legjobb, ami történhet veled, nem? Hogy dolgozhatsz. Meddig tartom eló?
5: Tudok képzelni, ennél jobbak is.
1: Meddig tartom eló? 16:30? Hát az már nincs olyan messze. Hát figyelj, azért munka közben is történhet veled valami jó. Kinek a dalát hallottad a Best FM-en?
5: A Nagy Bogiét.
1: Így van, nem volt nehéz a feladvány szerintem.
5: Ez egyáltalán nem volt nehéz.
1: Szerintem az első fél mondatból mindenki tudta, hogy kiről van szó, de próbáltam itt rejtélyeskedni. És az a helyzet, hogy te vagy az ötödik telefonálón, gratulálok neked!
5: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ezt tudod, mit jelent?
5: Azt, hogy mehetek jövő hét pénteken a kampuszra.
6: Gratulálunk! Gratulálunk! Te is együtt bulizhatsz a Best FM-vel a Campus Fesztiválon.
1: Nagy Bogi pont pénteken fog fellépni, péntek 17 óra, nagy színpad, úgyhogy ott ne hagyd ki, de egyébként pénteken lesz Dáni Elfi, a Bagosi, Rúzsa Magdi és az egyik nagy világsztár Armin van Buuren is, úgyhogy az egy igen jó kis nap lesz, és te ott leszel a Best FM vendégeként. Gratulálok neked!
5: Tökéletes, köszönöm szépen!
1: Képeket küldjél majd, kíváncsiak vagyunk rá, hogy bulizol.
5: Mindenképpen!
1: Köszi!
5: További jó munkát!
0: Hát ebben az órában tehát Gergő volt a legszerencsésebb, ővé lett a napi jegy a pénteki napra a kampuszra, de nyugalom, a játék folytatódik, mindenkinek lesz még esélye nyerni, és ezért csak annyit kell tenni, hogy hallgatni kell a Best FM-et, az meg szerintem nem olyan nehéz, pláne ilyen zenékkel. Jön a BTS és a Dynamite!

0: ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és csak gyorsan két közlekedési info, ami majd itt a délutáni csúcsforgalomban fontos lehet. Az egyik, hogy tegnap új szakaszba lépett a Vámospirsi út átépítése, úgyhogy a környéken nagyon sok helyen változott a forgalmi rend már megint. Mindenképpen figyeljék az újonnan kihelyezett táblákat, és azoknak megfelelően közlekedjenek. Illetve csatornázási munkák kezdődtek a Kossuth utcán, a Sas utcai mélygarázs lehajtója és az Újházi Ede utca közötti részen két sávot is lezártak. Az autókat nagy részt a buszsávokba terelik, ott sem árt figyelni, óvatosan.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Mi pedig közben megyünk tovább Sakirával. Ez a Látortúr.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és nagyon fontos, Kata írja nekünk a Viberen, hogy egy kuvasz jellegű és egy kis zsemleszínű kutya kóborol a Tócó part utcán. Reméljük, hogy a gazdi is hallja, arra felé keresse őket. Tehát egy kuvasz jellegű és egy kis zsemleszínű kutya a Tócó part utcán. Bízzuk benne, hogy hamarosan hazatalálnak. A Besten pedig mindez kutyául jó zenék. A hírek után ezzel folytatjuk. És Youngfly és a Mokka.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Kevesebben adnak bért a nyári időszakban, vakációs nap a Szigetkékben. Újabb beruházás érkezhet egy hajdúbihari ipari parkba. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta a rádiumnak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt Víradás Szervezésért és Egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Hajdúbiharban a Debreceni regionális vérellátóba várják a donorokat. Színes családi programokkal várta a látogatókat a Szigetkék tematikus park Debrecenben a vakációs nap alkalmából. A gyerekek játékos foglalkozásokon, ügyességi feladatokon, kézműves és mozgásos programokon vehettek részt, emellett zenés és interaktív előadások is szórakoztatták a családokat. A szervezők célja az volt, hogy a nyári szünetben is tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a városban élőknek, miközben közösségi élményekkel és közös játékokkal erősítik a családok együtt töltött idejét. A programokra sok érdeklődő látogatott el, a Szigetkék ismét megtelt élettel és gyerekzsivajjal. A rendezvény ingyenesen volt látogatható, és minden korosztály számára kínált szórakozási lehetőséget, írta meg a dehir.hu. Új befektető érkezésére készül Egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabroncs feldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagymatermesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet Egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához, ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósította haon.hu. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdúbiharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
0: Köszönjük szépen a híreket, délután 4 óra elmúlt, ez itt a Best FM. Én azt mondom, hogy épp ideje mára letenni a melót, én hazaengedem önöket, nyugodtan hivatkozzanak rám, és úton hazafelé is csak a Best FM, csak a legnagyobb kedvence.

0: Ezt a FM-et hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Segítünk egy kicsit átvészelni a délutáni csúcsforgalmat. Például, hogyha tehetik, akkor kerüljék a Kossuth utcát. Ott ugye tegnap csatornázási munkákat kezdtek. A Sas utcai mélygarázs lehajtója és az Újházi Ede utca közötti része a két belső forgalmi sávot lezárták. Ez nem könnyíti meg a helyzetet arrafelé. És a trafipaxok is dolgoznak. A hallgatóink szerint ellenőrzés van a Nagy-Erdei körúton, illetve Balmazújváros belterületén a Böszörményi úton is. Vigyázzanak nagyon!
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És mit szólnának hozzá, hogyha most így hirtelen felindulásból játszanánk egyet?
2: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 30 éves a festéker, ebből az alkalomból hatalmas akciókkal és nyereményjátékokkal várnak mindenkit a Monostorpályi út 9-11 szám alatti festéker üzletben, hátul az udvarban. A születésnapi akciójuk egész hónapban tart, és aki 30 ezer forint felett vásárol, az részt vehet egy sorsoláson, és ahol megnyerheti a fődíjat. Az egyiptomi utazást ultra all-inclusive ellátással, debreceni indulással, vagy két darab 200 ezer forint értékű belföldi utazást. A festő kivitelezők ezen kívül egy másik sorsolásban is részt vehetnek, ahol több mint 30 féle ajándékot, utalványokat, vagy a fődíjat és színes tévét is megnyerhetik. Festéker.hu, ott mindent megtalálnak, például az akciókat is, de én is ajánlanék önöknek valamit. A 15 literes Intaler fehér beltéri falfesték bombáron 10.300 forintért várja önöket a festékernél. Illetve ha már így összejöttünk, akkor nyerjenek egy 5000 forint értékű festéker utalványt is. Ehhez azt válaszolják meg nekem, hogy hány üzlete van Debrecenben a 30 éves festékernek? Egy vagy kettő? Írják meg a 30-933-1046-ra, és nyerjenek egy 5000-es festéker utalványt. Tehát hány festéker üzlet van Debrecenben? Egy vagy kettő? Küldjék el a helyes választ SMS-ben vagy Viberen.
1: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyész technikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!
3: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
1: Mit kínál a Maxiline?
3: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópályamatricát, lottáknak üzemanyagkártyát.
1: Minden útjához a megbízható társ, a Maxiline töltőállomás.
4: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.
5: Nem akarunk ajtóstól rontani a házba, de van egy lekilincselő ajánlatunk. A Tisza ajtóablak júliusban minden prémium beltéri ajtóhoz kilincset ad ajándékba. Tisza ajtóablak, új helyen. Debrecen, Böszörményi út 178.

0: első farkas, aki énekelni tud, ő volt Wolf Kati.
1: FM 104,6 MHz. Best FM Rádió.
0: Jó, tehát hazafelé mindenkinek. A foci VB pedig most már tényleg nagyon izgalmas, hiszen ma már a döntőbe jutásért megy a harc. Ma este 9-től a Franciaország, Spanyolország, tehát a döntő egyik résztvevője ma már meg lesz, vagy a franciák, vagy a spanyolok. Holnap este 9-től pedig Anglia, Argentína. Izgalmas a helyzet, ráadásul ugye európai szempontból is vállalható időpontban lesz mind a két meccs, tehát ma este 9-től Franciaország, Spanyolország, holnap este 9-től pedig Anglia, Argentína. Nem mondom meg, kinek szurkolok, de most egy argentin dallam.

A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Ez volt a TNT és az egyetlen szó. Egyetlen szót mondok én is. Kívánságműsor. 10 perc és kezdünk, úgyhogy sietős a dolog. Most azonnal hívjanak és mondják el, hogy mit szeretnének hallani. Az 500-540-en innentől kezdve lehet dalokat kérni, aztán 5 órától élesben is kívánságműsor. Jöhetnek a kérések. És addig egy különlegesség, David Bowie és a

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és az előbb ugye elindítottuk a 30 éves festéker játékát, egy 5000 forint értékű vásárlási utalványatét. Nem volt nehéz a kérdés, mert rengeteg helyes válasz érkezett. A vonalban a helyesen válaszolók közül itt van velünk Judit, szia!
3: Szia, Judit vagyok.
2: Van itt egy fontos kérdés, amit csak te tudsz megválaszolni, úgy tűnik. Arra lennénk kíváncsiak, hogy hány üzlete van Debrecenben a 30 éves festékernek?
3: Kettő, a Monostropáin és a Tóciba.
2: A Derék utcán egészen pontosan, de stimmel a Tóciban, oké. Gratulálok neked!
3: Köszönöm szépen!
2: Te vagy a legszerencsésebb a helyesen válaszoló közül, egy 5000 forint értékű festéker utalvány üti a markodat, ehhez gratulálok, és hát a 30 éves festéker téged is hatalmas akciókkal és további nyereményjátékokkal vár téged. Hol is?
3: Monostropáin 11.
2: És Derék utca. Mind a két helyen. Gratulálok a nyereményhez.
3: Köszönöm szépen.
2: És maradj velünk továbbra is. Mert a Best FM-en indul már is a mai kívánság műsor. A TV-n paladalával kezdünk.

0: az 540.
1: Reklámot hallottak.
2: Ismét megtelt élettel Debrecen belvárosa, nehezebb a koncentrálás a járművezetőknek. Újra érkezik a mobil hulladékudvar hajdúböszörménybe. Kis Dániel vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Élő zene és táncbemutatók pezsdítették fel ismét Debrecen belvárosát az elmúlt napokban. A belvárosi programokon helyi művészeti csoportok és zenekarok léptek színpadra, a járókelők pedig több helyszínen is kulturális produkciókkal találkozhattak. A Belváros Szeretem című ingyenes programsorozat szervezőinek célja ezúttal is az volt, hogy szabadtéri élményekkel töltsék meg a város szívét, és közelebb hozzák a kulturális programokat a városlakókhoz és a turistákhoz egyaránt. A legközelebbi programokról közösségi oldalukon számolnak majd be. Adta hírül a tehír.hu. Nehezebb koncentrálniuk a nyári melegben a járművezetőknek. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert, rendőr alezredes.
4: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
2: Ismét mobil hulladékudvar várja a lakosságot Hajdúböszörményben. A szolgáltatás a Vásártéren július 17-én és 18-án lehetőséget biztosít arra, hogy a háztartásokban felhalmozódott szelektíven gyűjthető, illetve egyes speciális hulladékokat szabályosan adhassák le a kijelölt helyszínen. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy az átvételi pontba vigyék el a feleslegessé vált hulladékot, ezzel is hozzájárulva a rendezettebb és tisztább városi környezethez, írja a haon.hu. Újra meghirdették a legszebb konyhakertek programot Debrecenben, írta meg a dehír.hu. A kezdeményezés célja, hogy elismerje azokat, akik saját kertjükben gondosan nevelnek zöldségeket, gyümölcsöket és fűszernövényeket. A versenyre több kategóriában lehet jelentkezni július 15-ig. A zsűri pedig nem csak a kertek rendezettségét, hanem a termesztett növények változatosságát és a környezettudatos szemléletet is értékeli. A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokan csatlakoznak a programhoz, amely a kertészkedés népszerűsítése mellett a közösségépítést is szolgálja, fogalmaztak. A pollenek közül a gombák koncentrációja extrém, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Hajdúbiharban.
3: És most
1: indul az esti kívánság műsor
3: a Best FM-en.
1: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
5: Balogh István Vilmos. És a következő két órában minden dalnak sztoria lesz, hiszen önök válogatják a zenéket, startul a kívánság műsor. A 39-33-104-6-ra lehet nekünk írni, az 500-540-es Best FM forró dróton pedig hívhatnak is bennünket a bátrabbak. Például Szatmári Andi írja, hogy sziasztok, mindenkitől a rampampamot szeretném küldeni Szandinak, a tesómnak. Ennek semmi akadálya nem lesz. Előtte Tomi kérésére Rúzsa Magdi és a Vigyázz a Madárra. Az első telefonálunk pedig Zsolti. Szia!
6: Ja,
5: parancsolj!
6: Új dalt, a Drakulát kérem.
5: Az nagyon jó.
6: Nem tudom a pontos címét. Ezt
5: semmi gond, én tudom. Tame Impala Dracula. Egészen pontosak legyünk akkor. Kinek szól?
6: A Jankai Kft. Legszebb titkárnőjének.
5: Mert hány titkárnőtök van?
6: Csak egy. Marci.
5: Jó, rendben van, oké. Küldjük neki. Köszönöm szépen.
6: Köszönöm.
5: Hát akkor ezzel az új kedvenccel indul is a mai kívánság műsor.

0: Minelli és a Rampampam, itt a Besten pedig kívánság műsoros Rampampam este hétig. Tessék dalokat kérni.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Zsanetta testvérének, Kevinnek szülnapjára küldi Pamkutyától az aranybulát. Ilyen az ünnepelt. Sok boldogságot neki, boldog szülinapot. Hamarosan itt az ajándék dalod, viszont előtte itt van Jóci a vonalban, miben segíthetünk neked? Szia!
3: Szia! Kampusz jegyet szeretnék nyerni.
0: Ó, hát ki nem? Hát ki nem? Mindenki ezt akar.
3: Akkor azt most nem lehet?
0: Nem, azt most sajnos pont nem lehet.
3: Ó, akkor kérek egy dalt, azt lehet?
0: Na, az viszont sima, az viszont sima.
3: Akkor a Dire Straits-től kérek valamit.
0: Oké, okay, rendben van.
3: És szóljon mindenkinek Debrecenbe.
0: A Sultans of Swing már is jön.
3: Köszönöm.
0: Nagyon szívesen. Ilyen kis vidám hallgatóink vannak nekünk. Önök is csörögjenek, legalább ilyen vidáman az 500-540-re. Este hétig tart a kíványságműsor. A Dire Straits pedig nem sokára jön.
1: Reklám.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nivo.hu.
7: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.
8: Stabil munka, technológiák és jó csapat vár a TAPI debreceni hatóanyaggyárában. Technológiai gépkezelő és laboráns munkatársakat keresünk műszaki vagy vegyésztechnikus végzettséggel. Versenyképes alapbért és kiemelkedő műszakpótlékot ajánlunk. Jelentkezz a tapi.com karrier oldalán!
9: Ha betont szeretne, a Cívisbetont keresse. Cívisbeton.hu.
10: Cívisbeton.hu.
9: A megbízható alap.
11: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

0: ez a 104.6, a Best FM-et hallgatják. Nekünk vannak a legjobb hallgatóink a világon, mert folyamatosan jönnek önöktől a dalkérések, és hát jobbnál jobb dalokat kérnek a Best FM-esek. Például, sziasztok, Azaliától a Valami Amerikait le tudnátok játszani, nagyon fontos lenne, a kisfiammal szeretnénk úton hazafelé meghallgatni. Köszönöm szépen, Otto az aláírás. Hogyha ennyire fontos, akkor természetesen nem sokára jön. Viszont előtte kicsit pörgősebben J-Lo és Pitbull és az On The Floor. Na ez vajon kinek szól? Szia!
1: Szia! Gyula vagyok. Ezt a számot küldöm Nórinak, a szerelmennek.
0: Mit üzenek neki?
1: Hogy jó munkát neki, és szeretem is.
0: Úgy mellékesen még szereted is. Oké, rendben van.
1: Szia!
0: Köszi. Jön a dalotok, J-Lo és Pitbull és az On The Floor. Ez pedig a Best mai kívánság műsora. J-Lo!

0: 1046 Best FM 5-től 7-ig természetesen ma este is kívánságműsor. Jöjjenek, kérjenek dalokat, szabad a pálya. A 3933-1046-ra írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. És nagyon jó zenék a láthatáron, hogy más nem mondjak, jön a Republiktól, ha itt lennél velem, Marian kérte. Előtte Benji kérésére Edwin Collins és az A Girl Like You, örök kedvenc, és még az előtt is egy gyors üzlet.
1: Hello, szeretnék küldeni a feleségemnek egy számot a Pornográftól, hogy egyszer lennék boldog.
0: És mit üzen a feleségének?
1: Nagyon szeretett, két napot, szia.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Ez itt a Best FM a 104.6-on. Önökön a világ füle, este hétig lehet válogatni a zenék között. Siessenek, mert nagyon sok a kérésünk. Ha biztosan bele akarnak férni a ma estébe, akkor érdemes csörögni minél hamarabb az 500-540-re, vagy írni a 39-33-104-6-ra. Na hát, és akkor mondom is, hogy például Dóri kérésére itt lesz a Walmarttól a Volt pár alkalom. Ezt ő a családjának küldi. Előtte klasszikus Elton John, I'm Still Standing, Gabi kérésére fogjuk meghallgatni, és Gabika a vonalban, ugye? Szia,
1: hello,
0: szia, parancsolj!
1: Én Gabika vagyok.
0: Hallgatlak.
1: Nagy Bogitól kérem a Függőséget.
0: Az jó, oké, kinek szóljon, kinek küldöd?
1: Csak nagyon tetszik ez a dal.
0: Aha.
1: És jegyet nyernem ma. Nem sikerült.
0: Ó, igen, hát ilyen Nagy Bogi volt a feladvány ma a kampusz játékban. Ha, igen, igen.
1: Úgyhogy ezzel kárpótolom magam.
0: Jól van. Az a jó hírem, hogy holnap is lesz kampuszjáték, úgyhogy legyél rajta, hogy holnap tegyél meg egyet, jó?
1: Oké, rajta leszek.
0: Rendben van, drukkolok neked, szia. Nagy Bogi új dala pedig jön, ez a Függőség a Bestán.

0: Debrecen továbbra is a vidéki lakáspiac egyik motorja. Fesztiválok, a belépőkre figyelmeztet a fogyasztóvédelem. Lövészeket képeznek ki Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül. Derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A felmérés szerint ugyan országosan mérséklődött a fejlesztői aktivitás. A Cívisvárosban jelenleg 57 lakóingatlan fejlesztési projekt zajlik. Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára már eléri az 1,3 millió forintot, amivel Debrecen továbbra is a legjelentősebb vidéki ingatlan piaci központok közé tartozik. A szakértők szerint a város gazdasági fejlődése és a folyamatos beruházások továbbra is élénken tartják a keresletet. Számolt be róla a dehir.hu. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek, hívta fel a figyelmet Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetőleg azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta.
0: Nappali és éjszakai kiképzésen vettek részt a Hajdúhatházi gyakorlótéren a 39. gránátos zászlóalj újonnan érkezett lövészkatonái. A foglalkozások célja az volt, hogy az alapkiképzés során megszerzett ismereteket továbbítsék és fejleszték a szolgálathoz szükséges készségeket. A katonák a gyakorlatok során olyan feladatokat hajtottak végre, amelyek erősítik a gyors döntéshozatalt, az együttműködést és a harcászati felkészültséget. A Magyar Honvédség hangsúlyozta, a lövészkatonák felkészítése az alapkiképzés után is folyamatos, hiszen a magas szintű szakmai tudás, a fizikai állóképesség és az összetartás hosszú távú rendszeres gyakorlást igényel, adta hírül a Honvédség közösségi oldalán. Marad a változékony, ugyanakkor melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. A napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.
3: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, köszönjük szépen a híreket, 6 óra elmúlt, hello Debrecen. Hát akkor vissza a kérésekhez, mert még ebben az órában is kívánság műsorozunk. A 3933-1046-ra lehet nekünk írni, SMS, Viber, mind a kettő játszik, vagy hívjanak az 500-540-en. Egyébként az az igazi, hogyha beszélgetünk is egy kicsit élő adásban. Közben már bekészítve az a dal, amit Laci kért, Ákostól az idegenérzés, előtte pedig jön Teddy Swims és a Bad Dreams. Betty van a vonalban, szia!
4: Szia! Szóljon ez a dal Pistinek, a szerelmemnek.
3: Oké, rendben van.
4: És várom haza nagyon.
3: Ó, de jó neki, hogy valaki ennyire várja őt. Oké, rendben van. Teddy Swims és a Bad Dreams, indítjuk a kíványság műsor második óráját.

kívánságműsor a Best FM-en. A forró drót 500-540. 500.

0: estét, Debrecen! A Best FM-et hallgatják, ez a 104.6. És hát, ahogy minden napot, ezt is a kívánság műsorral zárjuk. Csak önökön múlik, hogy mi szól este hétig, úgyhogy lehet írni a 39-33-104-6-ra, és lehet hívni az 500-540-es Best FM forródrótot. Például nem sokára itt az új kedvenc, Ray és a Where is my husband, ezt ma Karesz küldi a szerelmének, Tamarának. Előtte pedig Azaria és a Formud. Egyrészt Gyöngyi kérte ezt a dalt, másrészt pedig még kinek szól. Szia!
1: Ja, szeretném kérni a feleségemnek és a kis családunknak, most pont nyaralunk Zamárdiba.
2: Mikor mentetek, mikor jöttök haza?
1: Most érkeztünk vasárnap, és majd jövő hétfőn megyünk haza. Harcapot lesz.
2: Milyen az idő?
1: Miami.
2: Milyen a Balaton?
1: Tökéletes, nagyon jó. Hát, kicsit kicsi a vízállás, de amúgy
2: tökéletes. Ti vagytok túl nagyok, nem a Balaton kicsit,
1: hát,
2: tudod.
1: Hát az amúgy lehet, igen.
2: Milyenek az árak a Balcsin?
1: Tökéletes. Mi meg vagyunk vele elégedve, nincs eltáva semmi úgy.
2: Hát, tök jó. Oké, rendben van. Küldök nektek egy jó dalt akkor oda.
1: Szóper,
2: köszönjük. Sobbanás. Hello, sziasztok.
1: Köszönjük, hello.
0: Ez a Best kívánság műsora. 500-540 lehet hívni.

0: Beri és Váci Eszter és az Egyedül. Önök viszont ne hagyjanak egyedül, kérjenek dalokat, 7 óráig minden másodpercet ki kell használni.
1: Ott zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Kovács Anita, hallgatsz bennünket? A férjed gondolt rád a kedvenc daloddal, jön majd a Valmar és a Visszavérem, viszont előtte hozzunk egy másik dalt. Mi lesz az? Haló, szia Zoli!
3: Ja, a Loft és a Majorka. Mit szólsz hozzá?
0: Szó se jutott tesókám.
3: Akkor ezt szeretném kérni minden ja. ismerősömnek köldöm.
0: Oké, rendben van.
3: Sziasztok!
0: Egy régi nagy kedvenc a 90-es évekből. A Loft és a Majorka. Igazi nyári sláger.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et. 500-540.
2: Amigo!

0: Zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
2: Na nézzünk is akkor egy üzenetet. Anna írja, sziasztok, a testvéremnek Évinek születésnapja van. Az egyik kedvenc dalával szeretném meglepni, Innától a hát, és

0: zenét szólt már? És te üzennél valakinek? Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: 104.6-ot hallgatják, és ebben a két órában még a szokásosnál is jobb zenék szólnak, hiszen ezeket önök válogatják. Igen, ez itt a mai kívánság műsor. Más kérdés, hogy hát az időnk az eléggé fogytán van, de amit még biztos tudunk teljesíteni, az például a Gyuri kérése, ja, vagy az Undercover és a Baker Street. És a vonalban is itt van velünk valaki. Szia, adásban vagy?
1: Ja, Robi vagyok. Hugeltől a Jamaikát kérem.
0: Az nagyon jó választás. Kinek küldöd?
1: Magamnak, meg mindenkinek, aki szereti az ilyen stílusú zenét.
0: Már nyomatom is neked.
1: Köszi szépen.
0: Nagyon szívesen. Best FM kívánság műsor.

0: Ez a Best FM, a 104-ot hallgatják, és hát lassanként a mai kívánságműsor végéhez érünk. Van még itt egy nagyon fontos SMS. Kedves Best FM, szeretnénk elküldeni az alábbi születésnapi köszöntést Kovács Mila 5. születésnapja alkalmából. Nagyon örülnénk, ha felolvasnátok az adásban. Drága Milácska, papa és mama, nagyon sok szeretettel köszöntenek téged 5. születésnapod alkalmából. Már most egy igazi kis hercegnő vagy, aki ügyesen tanul angolul, és örömmel táncol a Feeling Tánc stúdióban. Nagyon büszkék vagyunk rád, és alig várjuk, hogy az idei virágkarneválon is láthassunk táncolni. Tudjuk, hogy mennyire szereted a korgikat, és a legnagyobb kedvenced papa kutyusa Dakota. A lovaglást is nagyon szereted, hiszen minden új kalandot mosolyjal fogadsz. Kívánjuk, hogy ez a nap legyen tele nevetéssel, vidámsággal és sok-sok meglepetéssel. Maradj mindig ilyen kedves, mosolygós és csodálatos kislány. Nagyon szeretünk, boldog 5. születésnapot kívánunk szeretettel papa és mama. Tehát ez Kovács Mila 5. születésnapjára szólt, Isten éltesse őt. És hát akkor egy dal is jár mellé, de az vajon mi lesz? Halló, tessék!
1: Hello, János vagyok, és szeretném kérni Dizzy Stanfield, Around the World című számot. A játszébnek szeretném küldeni. Szép napot és jó pihenést kívánok neki.
0: Pontosan ugyanezt kívánom én is önöknek, mert hogy a mai kívánságműsor ezzel véget ért. Köszönöm mindenkinek mindent. Holnap folytatjuk.

0: kevesebben adnak bért a nyári időszakban. Vakációs nap a Szigetkékben. Újabb beruházás érkezhet egy hajdúbihari ipari parkba. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta a rádiumnak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt Víradás Szervezésért és Egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
0: Hajdúbiharban a debreceni regionális vérellátóba várják a donorokat. Színes családi programokkal várta a látogatókat a Szigetkék tematikus park Debrecenben a vakációs nap alkalmából. A gyerekek játékos foglalkozásokon, ügyességi feladatokon, kézműves és mozgásos programokon vehettek részt. Emellett zenés és interaktív előadások is szórakoztatták a családokat. A szervezők célja az volt, hogy a nyári szünetben is tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a városban élőknek, miközben közösségi élményekkel és közös játékokkal erősítik a családok együtt töltött idejét. A programokra sok érdeklődő látogatott el. A Szigetkék ismét megtelt élettel és gyerekzsivajjal. A rendezvény ingyenesen volt látogatható, és minden korosztály számára kínált szórakozási lehetőséget, írta meg a dehir.hu. Új befektető érkezésére készül Egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabroncs feldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagyma termesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet Egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához, ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósította haon.hu. A szél többnyire élénk mérséket lesz Hajdúbiharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

0: ismét megtelt élettel Debrecen belvárosa, nehezebb a koncentrálás a járművezetőknek. Újra érkezik a mobil hulladékudvar hajtóbeszörménybe. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Élő zene és tánc bemutatók pezsdítették fel ismét Debrecen belvárosát az elmúlt napokban. A belvárosi programokon helyi művészeti csoportok és zenekarok léptek színpadra, a járókelők pedig több helyszínen is kulturális produkciókkal találkozhattak. A Belváros Szeretem című ingyenes programsorozat szervezőinek célja ezúttal is az volt, hogy szabadtéri élményekkel töltsék meg a város szívét, és közelebb hozzák a kulturális programokat a városlakókhoz és a turistákhoz egyaránt. A legközelebbi programokról közösségi oldalukon számolnak majd be. Adta hírül a tehír.hu. Nehezebb koncentrálniuk a nyári melegben a járművezetőknek. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert, rendőralezredes.
2: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
0: Ismét mobil hulladékudvar várja a lakosságot Hajdúböszörményben. A szolgáltatás a Vásártéren július 17-én és 18-án lehetőséget biztosít arra, hogy a háztartásokban felhalmozódott szelektíven gyűjthető, illetve egyes speciális hulladékokat szabályosan adhassák le a kijelölt helyszínen. A szervezők arra kérik a lakosokat, hogy az átvételi pontba vigyék el a feleslegessé vált hulladékot, ezzel is hozzájárulva a rendezettebb és tisztább városi környezethez, írja a haon.hu. Újra meghirdették a legszebb konyhakertek programot Debrecenben, írta meg a dehír.hu. A kezdeményezés célja, hogy elismerje azokat, akik saját kertjükben gondosan nevelnek zöldségeket, gyümölcsöket és fűszernövényeket. A versenyre több kategóriában lehet jelentkezni július 15-ig, a zsűri pedig nem csak a kertek rendezettségét, hanem a termesztett növények változatosságát és a környezettudatos szemléletet is értékeli. A szervezők bíznak benne, hogy idén is sokan csatlakoznak a programhoz, amely a kertészkedés népszerűsítése mellett a közösségépítést is szolgálja, fogalmaztak. A pollenek közül a gombák koncentrációja extrém, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A szél többnyire élénk, mérsékelt lesz Hajdú-Biharban.

0: Debrecen továbbra is a vidéki lakáspiac egyik motorja. Fesztiválok, a belépőkre figyelmeztet a fogyasztóvédelem. Lövészeket képeznek ki Hajdúhatházon. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Debrecenben épül a legtöbb új lakás a vidéki nagyvárosok közül, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. A felmérés szerint ugyan országosan mérséklődött a fejlesztői aktivitás. A Cívisvárosban jelenleg 57 lakó ingatlan fejlesztési projekt zajlik. Az új építésű lakások átlagos négyzetméterára már eléri az 1,3 millió forintot, amivel Debrecen továbbra is a legjelentősebb vidéki ingatlan piaci központok közé tartozik. A szakértők szerint a város gazdasági fejlődése és a folyamatos beruházások továbbra is élénken tartják a keresletet. Számolt be róla a dehir.hu. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eichmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Itt nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta.
0: Nappali és éjszakai kiképzésen vettek részt a Hajdúhatházi gyakorlótéren a 39. gránátorzászlóalj újonnan érkezett lövészkatonái. A foglalkozások célja az volt, hogy az alapkiképzés során megszerzett ismereteket tovább mélyítsék és fejleszték a szolgálathoz szükséges készségeket. A katonák a gyakorlatok során olyan feladatokat hajtottak végre, amelyek erősítik a gyors döntéshozatalt, az együttműködést és a harcászati felkészültséget. A Magyar Honvédség hangsúlyozta, a lövészkatonák felkészítése az alapkiképzés után is folyamatos, hiszen a magas szintű szakmai tudás, a fizikai állóképesség és az összetartás hosszú távú rendszeres gyakorlást igényel, adta hírül a Honvédség közösségi oldalán. Marad a változékony, ugyanakkor melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban. A napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen hidegfronti hatás érvényesül a héten. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz Hajdú-Biharban. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

0: Kevesebben adnak bért a nyári időszakban. Vakációs nap a Szigetkékben. Újabb beruházás érkezhet egy hajdúbihari ipari parkba. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kevesebben adnak bért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta a rádiumnak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt Víradás Szervezésért és Egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
2: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
0: Hajdúbiharban a Debreceni regionális vérellátóba várják a donorokat. Színes családi programokkal várta a látogatókat a Szigetkék tematikus park Debrecenben a vakációs nap alkalmából. A gyerekek játékos foglalkozásokon, ügyességi feladatokon, kézműves és mozgásos programokon vehettek részt. Emellett zenés és interaktív előadások is szórakoztatták a családokat. A szervezők célja az volt, hogy a nyári szünetben is tartalmas kikapcsolódási lehetőséget biztosítsanak a városban élőknek, miközben közösségi élményekkel és közös játékokkal erősítik a családok együtt töltött idejét. A programokra sok érdeklődő látogatott el, a Szigetkék ismét megtelt élettel és gyerekzsivallyal. A rendezvény ingyenesen volt látogatható, és minden korosztály számára kínált szórakozási lehetőséget, írta meg a dehir.hu. Új befektető érkezésére készül egyek ipari parkja. A beszámolók szerint egy gumiabroncs feldolgozó, valamint egy kínai tulajdonú konténergyártó és fokhagyma termesztő vállalkozás is vizsgálja egy új beruházás lehetőségét, amely munkahelyteremtést és gazdasági fejlődést hozhat a térségnek. A beruházásról az elmúlt napokban lakossági fórumot is tartottak, ahol elhangzott, a projekt jelentős lehetőséget jelenthet egyek számára, és hozzájárulhat a település további gyarapodásához, ugyanakkor felelősség is egyben, amit szintén mérlegelni kell, tudósította haon.hu. A szél többnyire élénk mérséket lesz Hajdúbiharban, bár marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, ugyanakkor a napi maximum hőmérséklet a továbbiakban is 27 és 33 fok között, míg az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 16 és 19 fok között alakul majd. Csapadék leginkább zivatar és zápor formájában fordulhat elő helyenként térségünkben, hiszen több fronthatás is érvényesül a héten. A pollenek közül a gombák szintje jelentős.

0: népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utánam. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en. Best.